0: 15-16 éve.
1: 16 éve.
2: Szerintem hát, több már, mert hát már bizony, mert én már 15 éve ezelőtt már jártam hozzátok ide.
0: Hát, jó, bizony.
1: Honnan?
2: Én Tiszadobról.
3: Viszont Margita.
0: Erre a polgári.
1: Hát akkor.
2: Én nekem van egy tiszadoki népzene együttesem, ami már 13 év óta járok. Őket is erősítem a citora játékommal, énekemmel.
1: Tehát akkor úgy látom, hogy jó kedvűek sokszor, muszáj, de tulajdonképpen most fellépés van, és
2: igen.
1: Úgy is, meg így is szórakoztatják.
0: Én is szoktam náluk járni.
1: Ja, hát kölcsönösen. Visszaadják a kölcsön.
2: Igen, hát.
1: És tulajdonképpen ez a rendezvény, ez minden évben meglátogattatik önök által?
0: Persze, már jó.
2: Igen, hát, mert ugye már hagyományál fejlődött ki ez a Hurkapirte Fesztivál néven évek óta, és akkor még szoktunk zenélni, meg vagyunk hívva.
1: De versenyre nem szoktak menni, gondolom az
2: hát,
1: csapatok.
2: Én a tiszölökivel szoktam minősítésre járni. Mm. Nekünk van kiemelt aranyfokozat, néhó díjtát, bejárjuk.
1: De énekkarral együtt vagy az?
2: Ez együtt, énekarral együtt. Azért népzene együttes, mert éneklünk is, meg zenélünk is magunknak.
1: Próbálni akkor önöknek már nem nagyon kell.
0: De próbáltunk a bulkor is, a bulcshelyten. Hát az
2: úgy alcsukor van, akkor ugye az nem árt ugye átpróbálni, egy kis kijavítani, ha egyszer, ha hibázik valahol, meg ugye hát, hogy tempóban legyünk, edzésben legyünk, hogy a próbák arra valók, hogy
0: gyakorlatilag
2: meg ugye az új dalcsokrot összeállítani, meg ugye begyakorolni.
1: Tehát akkor van egy vezetőjük, aki a dalcsokrot összeállítja, és akkor utána próbálják.
0: Bocsony Gyula, Csicsér a zenekarvezető, és csak most majd délutánra jön, mert fáj a lába, ő is szokott harmonikázni is velé. Csak a Csicsér a zenekarvezető egy
1: ez már kezdődik mindenkinél, aki már túl van a 60-on.
0: Ja, már 70-en is.
2: Már én is nem sokan 70 leszek.
0: Mi még felett.
2: Kék meg már felett voltunk. Gyula bátyám meg már
0: 81-edik lesz.
2: Sajnos az a baj, hogy ez a stílus, ez a műfaj, amit mink művelünk, velünk együtt megy a sírba, mert nincs
0: utánpótlás.
2: Nem akar senki betanulni mellett.
1: Tulajdonképpen a ruhájuk azok egyenruha, vagy pedig a saját.
2: Ez a viselet.
1: Tehát nincs az egész karnak egyforma ruha, hanem mindenki a sajátja.
0: A Csicsér az elekkarai egyforma.
1: Hányan vannak a Csicsére?
0: Öten vagyunk, Sanyival.
2: Hát én, hogy átjárok hozzájuk, ma ugye hosszú évek óta, így azt most tiszölökibe vagyok hivatalosan tag, itt meg csak úgy játszok velük, mert először is itt kezdtem velük a zenélést.
1: Hát ugye úgy kezdődik minden, hogyha az ember ránéz a zenekarra, mondja utánpótlás, igen, szükséges
2: hát, mert
1: lenne.
2: Mert megkerestem őket annak idején a 15-6 vagy még korábban, és akkor így
0: az
2: adalra nyomjuk.
1: Tehát két vármegye összefogott, és akkor...
2: Igen, hát persze, mert hajdunk
1: de itt a határon, a Tiszán innen, meg Tiszán túl,
0: három,
1: úgy mondom.
0: Mert Borsod, hajdunk, Szabolcs. Ugye itt van, nem lesz a Szabolcs, Borsod.
2: Hát hármas megye határban lakunk mink.
0: Három szögbe.
2: Hát így ott, mint
0: Szabolcs,
2: mint jó barátok, zeneművelők, aztán így, hogy megtaláltuk egymást, és akkor, hát amelyik kedvünk van, erre
0: csináljuk.
1: Hát köszönöm szépen, azt hiszem, hogy szépen csinálják, örülök neki, hogy találkozhatunk.
2: Hát sajnos most
0: legyen szerencsék máshol is találkozni.
2: Citerázni most nem tudok, mert majd a Gyula bátyánk.
1: Elhangzott összeállításunkban a polgári harmonikásokat, előtte pedig Gulyásné Lovász Máriát hallották a Hurkapite Fesztiválon.

0: Következő összeállításunk Nyíregyházán a Sóstói Múzeum faluban készült a Népviselet napja alkalmából. Németh Hajnal Aurórát, Baracsi Endrét és Tímár Sárát hallhatják. Igen, csak meglepődtem, hogy itt már ilyen ruhába sétálgatnak többen is, és ön pedig fiatal asszony?
1: Mondhatjuk azt.
0: Igen. Tehát egy fiatal asszony ruhája. A népviselet az milyen népviselet? Vegyes itt, akik sétálgatnak?
1: Így van, én mindig azt szoktam mondani, hogy ez a viselet szó, ez egy új találmány, tulajdonképpen az őseinknek a ruhája volt. Ezt utólag mondjuk, mert hogy mindig divatoztak, és mindig változtatták az újabbnál újabb viseletet, és én, hogyha találkoznánk Pesten, akkor is ugyanígy néznék ki, ha a postán vagy a boltba összefutnánk, mert hogy számomra nem jelmez, amit hordok, nem csak a színpadon van, hanem én nekem ez a mindennapjaimnak a része.
0: Hát ez igen, csak a meglepő számomra, mert azért népviseletben, akkor ruhába.
1: Igen.
0: Legyen így, nem sokan járkálnak már, mert ugye régebben ruhába járkáltak, például a Matyóka ragyogóba 25-ig, de ez honnan van?
1: Én iparművészként végeztem a MOMIN, a Moholy Nagyművészeti Egyetemen, és ugye azt tanultam, hogy hogyan kell tervezni. És nagyon remélem, hogy inspirációt adhatok azoknak, akik engem látnak akár itt a való térben, illetve az online térben, mert hogy tényleg minden nap, mindenhova így járok, virágkoszorúval, nagy ékszerrel, hímzett lábbelibe. Bízok abba, hogy arra tudok egy kicsi fényt adni, hogy igenis rajtunk múlik, hogy milyen ruhát veszünk föl, és ha abban benne van az őseinknek a lenyomata kézműves technikai szemmel, vagy egy-egy régi viseletdarab akár újra tervezve, akkor ezzel megőrizhetjük a múltat, de nem is megőrizzük, élővé tesszük.
0: Nagyon élő, de hát a mai napon nekem is úgy kellett volna találni, népviselet napja van, ami hát ugye általában már elnézést, de azoknak van, olyanoknak van napja, akikkel probléma van. Vagyis hát védeni kell, vagyis éltetni. Mondjuk ezt, hogy éltetni inkább?
1: Igen, élővé tenni, és bízok abban, hogy...
0: Félbe szakadtunk, hiszen készülni kellett. Gratulálok ezután a műsor után is, vagy hát nem is tudom, mi volt ez. Minek lehet ezt nevezni, amit hallottunk, láttunk itt, ami önből jött?
1: Mesés divatbemutatónak hívom, de álcázó van igazából, mert az a szó, hogy divatbemutató nem takarja ezt az élményt, hiszen népmesék, baladák, legendák kerülnek, amikor egész estés ez a divatbemutató. Itt a Mátyás király és az okoslány, Patróna Hungáriai legendája, és Jófonó Zsuzsika meséje került a színpadra, a Margaréta tánccsoportnak a segítségével, és nagyon boldog vagyok, mert ez egy összművészeti alkotás. Tehát itt a néptánc, a népviselet, a népdal, a népmesék, baladák, legendák, minden kicsit újra tervezett, átvariált verzióban jelenik meg, azért, hogy az emberek érzelmeire, a szívére, lelkére hassanak, és ha hazamennek, akkor érezzék a késztetést, hogy elolvassák ezeket a történeteket.
0: Gyönyörű ruhák, azt hiszem, hogy aki felveszi, annak van tartása is, mert kell is, hogy legyen, ez nem lehet csak úgy dobálni. De nem csak a ruha, hanem a kiegészítők is, azok is pontosan oda valók, ahová tervezte ön.
1: Nagyon-nagyon remélem, én mindig arra törekszem, hogyha nagyon színes és díszes az a kollekció, amit megtervezek, akkor a harmónia az, ami össze tudja fogni, és akkor az ember nem gicsesnek érzi, hanem gyönyörűnek.
0: Mindenfajta hímzést használ.
1: Abszolút, a teljes Nagy Magyarország területéről. Van egy olyan ruhám, például az összetartozás ruhája, ahol az összes elszakított magyar területről egybe terveztem. Itt látható a kiállításon, fehér alapon aranyszálakkal van kihívezve. Azt szerettem volna ezzel megmutatni, hogy az aranyszálak, bárhol élünk magyarok, összekötnek minket.
0: A szívünket is mindennel együtt, és hát tulajdonképpen ezek az öltözékek, öltözetek olyanok, amit most már azt mondom, hogy lehetne hordani az utcán is, mint ön hordja.
1: Nagyon remélem, hogy adok erre ötletet, ihletet, inspirációt. Én innen üzenem minden kedves hallgatónak, hogy rajtunk múlik, hogy legyen az őseink kultúrájából valami, legyen szó csak egy kicsi tulipános nyakékről, vagy egy teljeszett akár népviseletről, de bízok abba, hogy itt a népviselet napján itt a táncosok, én is, a kiállítás mindenkit erre ösztönöz.
0: Ki varja ezeket? Még van olyan asszony, aki képes rá?
1: Hála Istennek nagyon sok olyan alkotóval tudok dolgozni, akik megvalósítják az én terveimet, és így úgy kell elképzelni ezt az egész Aurora Foglamurt, mint egy nagy divatházat, mindenki azon dolgozik, hogy egy olyan végeredmény legyen, ami hordható, de ott vannak benne a népi gyökerek.
0: Matyót varták, vagy más is tudja?
1: Mindenki, akivel dolgozok, nagyon tehetséges, úgyhogy arra várnak, hogy én megmondjam, hogy vagy fölrajzoljam a mintákat, kihímezzék, de rengeteg régi antik alapanyagot is használok, tehát például a szoknya, ami rajtam van, ez egy matyóterítő volt régen, csak egyszerűen azt érzem, hogy az emberek a padláson berakják egy dobozba, és soha többet nem veszik elő, ott vannak ugye a kalocsai terítők, ezt mindenki ismeri, és én mindig azon dolgozom, hogy ezeknek új életet adjak, és akkor a csodájukba tündököljenek még 100 évig.
0: Nem régen volt a karulás mezőkövesden, hát elfért volna ott is.
1: Nagyon-nagyon remélem, bízok benne, hogy tényleg azt érem el ezzel az egész munkássággal, hogy az emberek kedvet kapnak arra, hogy ez élő legyen, és ne pedig csak a múzeumok vitrineibe, az is nagyon fontos dolog, a hagyományőrzés, de a megélése a legfontosabb.
0: Nagyon köszönöm, örülök, hogy találkozhattunk pontosan ezen a napon, amikor népviseletben kellett volna jönnöm, már az elején mondtam.
1: Ez így van, megerősítem, remélem, ha találkozunk egy év múlva, akkor már viseletbe jön. Köszönöm szépen a beszélgetést!

0: Valóban nagy megtiszteltetés, hogy itt a Sóstai Múzeum faluban az ember bármikor szólhat, mert ez valóban az értékek tárhelye. Itt található a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei értéktár is, fizikai formájában is megtapintható és megismerhető, és nagyon örülünk annak, hogy ilyen jó együttműködésben tudunk értékeket teremteni. És itt a mai napon, György napon, a népviselet napján pedig ismét egy olyan értékkel gazdagodik a ide látogatóknak a napja, amely úgy gondolom, hogy azért biztos, hogy nyomot hagy majd mindenkiben. És milyen érdekes, egy györgynapi ünnepségről jövök, Besenyei Györgyre emlékeztünk a Vármegyeházán, és ott egy idézetet mondtam Tiszai Nagy Mennyértől, ez nagyjából így hangzik, hogy becsüljétek meg a köveket, semmit nem tettek, nem szóltak, csak feküdtek az úton, meg ahol út sem volt. Csizmával, topánnal rájuk léptetek, és ma is rajtuk jártok, becsüljétek meg hát, kiknek nagy a szátok, mert tudni jó, sárt minden évszak csinál, de a jövőhöz csak a hallgató köveken érünk. És ilyen hallgatókő minden egyes kovász ember, aki tesz azért, hogy valóban az örökség, amelyre büszkék kell, hogy legyünk, és amelyből mi magunk is kinőttünk, az tovább tudjon öröklődni az utánunk következő nemzedékeknek. És minden egyes rendezvény, minden egyes program, ami ezt célozza meg, egy-egy ilyen kő, amire aztán rá tudunk lépni, hogy a következő ezer esztendőben is magyarként tudjunk élni itt a Kárpát-medencében. És hogyha már a viselet napjáról beszélünk, akkor a rövid köszöntőm végezetével azért erre az egy szóra azért nagyon figyeljünk oda, hogy viselet. Tehát ebbe úgy gondolom, hogy minden benne van, hogy mit is jelent az a ruha, amit magukra öltöttek az emberek, amit valóban viselni kellett, amihez méltóság kellett, amely tartást adott az embernek, aki magára öltötte. Legyen az férfi, legyen az nő, legyen az lány, legyen az asszony. De mindennek rendje volt, mindennek szerepe volt, és mindennek jelentősége volt. És talán ezt a szót, hogyha egy picit a mindennapjainkban egy kicsit jobban magunkra tudnánk ölteni, akkor biztos vagyok benne, hogy másképp viselkednénk különböző helyzetekben, másképp viselkednénk az embertársainkkal, és másképp viselkednénk azzal a kulturális kincsel, amely, még egyszer hangsúlyozom, amelyből mi magunk is születtünk, és amelyért felelősséggel tartozunk.
1: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, azt hiszem, hogy ezzel a múzeumfaluval is, és sok minden mással is eléggé, úgymond, értékesnek tűnik. Na, ő mióta vezeti ezt a tevékenységet, mert ez egy széleskörű tevékenység, ugye?
0: Így van, és úgy gondolom, hogy én nagyon szerencsés ember vagyok, mert a Hungarikum törvény megalkotásával jött létre az értéktári rendszer, ez 2012, és én a kezdetektől részese lehetek ennek a küldetésnek, tehát benne voltam a Vármegyei Értéktár Bizottságban már a megalakulásakor, és nagyon nagy büszkeség, hogy most ezt az értéktárat vezethetem már sok-sok éve. És ez egy olyan keretet adott, úgy gondolom, az értékgyűjtő, az értékmentő, vagy az érték átörökítő munkának, amely valóban nagyon sok településnek, hiszen települési értéktárak is létrejöttek, és magának a vármegyének is nagy segítségére volt. És mi is ebbe belevetettük magunkat, mert tudjuk azt, hogy én magam beregi vagyok, és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye értékekben, kincsekben gazdag vármegye, számolatlanul lehet az értékeket felsorolni, akárhová megyünk. És mi szerettük volna azt, hogy valóban minél több érték, és minél több közösség megtalálja azt a lehetőséget, és megismerje akár a saját környezetét is abból a szempontból, hogy mi az, amiből kinőtt, mi az, amiből megszületett az a közösség, és a szülőföld iránti szeretetet is igyekszünk erősíteni azzal, hogy az értéktári rendszerben, az értéktárakban gyűjtött értékekkel, amelyek akár a jelenben is születhetnek, azokkal erősítsük a közösségeket, és erősítsük azt az identitást, amelyet itt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében mi nagyon fontosnak tartunk.
1: Gondolom, hogy ez nem napi munkát jelent, de akár egy éves, 10 éves, most már több mint 10 éves munkát is, de nem napi munka, de akkor önnek állandóan a fejében jár az, hogy mi is az, amit lehet fogadni. Mert hát azért el kell dönteni, hogy befogadjuk-e, vagy nem fogadjuk be. Az nem kis feladat, szakember kell hozzá.
2: Így van, és hál' Istennek azért nagyon sok szakember részt vesz ebben a küldetésben, mert mi küldetésnek hívjuk, mi nem munkának. Ez valóban egy önként vállalt feladatként éljük meg, és nagyon nagy szeretettel végezzük ezt, és valóban nem a mindennapokhoz kötődik ennek az effektív adminisztrációs része, de mi úgy éljük az életünket, hogy mi valóban odafigyelünk az értékeinkre, odafigyelünk arra a környezetre, amelyben élünk, és odafigyelünk arra az örökségre, amelyet, ahogy itt mondtam is, át kell adnunk az utánunk következő nemzedéknek, pontosan azért, hogy ők is tisztában legyenek vele, és ők is értsék azt, hogy mennyire fontos az, hogy az értékeket ne csak őrizzék, hanem valóban megértsék azt, hogy az értékek is őriznek bennünket.
1: Felkereste már mindegyik helyet? Vagy ez kötelező?
2: Mindegyik helyet nem is lehet felkeresni, de természetesen Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye minden településén jártam már sokszor, és még remélem lesz szerencsém, hogy ezt megtegyem még nagyon sokáig. És mivel, hogy ez az értéktár, maga a vármegyei értéklista is egy folyamatosan bővülő és talán soha nem véget érő lista, ezért mi abban hiszünk és azért dolgozunk, hogy azok az értékek, amelyek körülvesznek bennünket, azok folyamatosan éltessék és erősítsék a közösségeket.
1: Ugye fontos, hogy tudjuk, hogy mi az érték, de elsősorban talán a legfontosabb, hogy a fiatalok tudják meg azt, hogy ez érték, és pedagógusok vigyék oda, ajánlani is kell. Önök is ajánlják?
2: Természetesen nagyon sok olyan programunk van, amelyel igyekszünk a fiatalokat bevonni ebbe az értékgyűjtő küldetésbe. Vetélkedők, kiállítások, pályázatok, mert mi is látjuk azt, hogy a mi munkánknak is akkor van értelme, hogyha majd 20-30-50 év múlva lesznek majd hasonló gondolkodású emberek, akik majd hasonló rendezvényeken vagy hasonló programokban bízunk benne, hogy ugyanezen értékek mentén gondolkoznak.
1: Azt hiszem, hogy sokan bánhatják, hogy nem nézték meg ezt az értéket. Ma van a népviselet napja, hát azt hiszem, hogy nagyon fontos lenne látni mindenkinek egyszer ezt.
2: A mi célunk az, hogy minél többen lássák, nem csak ezt a mai napi rendezvényt, hanem minden olyan értékes rendezvényt, amelyben benne van az örökségünk.
3: Német Hajnal Aurórával fiatalon ismerkedtem meg a Szentendre Néptánc Együttesben, ahová rövid ideig én is jártam. Már akkor nagyon megfogott az az energia és életöröm, ami sugárzik belőle. Pár évvel később egy különleges projekt kapcsán újra rátaláltam, és a mai napig élénkkel él bennem az a pillanat, amikor rájöttem, itt valami egészen egyedi és nagyon őszinte dolog születik. Egyszerre van jelen a hagyományos és a modern, a hagyományőrzés és az újítás szándéka. Megéreztem, hogy Aurórával hasonló úton járunk. Az első adandó alkalommal, bár kicsit zavarban voltam, meg is szólítottam egy fellépésem előtt, és megkérdeztem, segítene nekem abban, hogyan tudnám az öltözködésemen keresztül is jobban kifejezni magamat. Végül számtalan alkalommal dolgozhattunk együtt, amiért a mai napig nagyon hálás vagyok. Gondoljunk bele egy pillanatra. Mi történne, ha nem lennének olyan művészek, akik veszik a bátorságot, hogy a múlt értékeit újra megmutassák? Mekkora veszteség érni a világot, ha ezek a szépségek egyszerűen eltűnnének? Az ipari forradalommal egy olyan világba léptünk, ahol a tömegtermelés fokozatosan háttérbe szorította a kézművességet, a részletek gazdagságát és az egyediséget. És ezzel együtt talán észrevétlenül egy kicsit eltávolodtunk attól is, ami igazán személyes, ami igazán a miénk. Amikor egy művész, mint Aurora, úgy dönt, hogy nem csak alkotja, hanem a mindennapjaiban is viseli ezt a világot, az egy különleges állásfoglalás. Egy olyan közegben, ahol sokszor szinte egyenruhában járunk, divatdiktátumok mentén, hirtelen megjelenik valaki, aki szint, életet és egyediséget hoz. És ehhez bátorság kell. Bátorság ahhoz, hogy valaki ne féljen mások véleményétől. Bátorság ahhoz, hogy látható legyen. Aurora munkássága számomra nem csak esztétika, hanem emlékeztető. Arra, hogy a nőiség nem valami, amit el kell rejteni vagy leegyszerűsíteni, hanem valami, amit meg lehet élni. Színekben, formákban, részletekben, de legfőképpen olyan női energiákban, amit csak egy nő birtokolhat. És arra is, hogy a hagyomány nem múzeumi tárgy, hanem élő anyag. Ha belegondolunk, A népzene sem úgy létezett, ahogy ma sokszor autentikusnak nevezzük. Nem volt kőbe vésve, hogy egy-egy ének csak egyféleképpen létezhet. A népdalokhoz minden ember hozzáadta a saját érzéseit, a saját díszítéseit, a saját történetét. És talán pont ettől volt élő. Folyamatosan változott, alakult, fejlődött. A növendékeimnek is ezt tanítom. Persze fontos megemlíteni, hogy a falusi közösségeknek volt egy nagyon erős, természetes szűrőrendszerük is. Csak azok a változatok maradtak fenn, amelyek valóban értéket hordoztak, amelyeket a közösség átvett és tovább éltetett. Számomra előadóként ez egy nagyon fontos felismerés volt. Egy idő után azt éreztem, hogy nem szeretném pusztán mások érzéseit megszólaltatni, hanem a saját hangomon, a saját személyiségfejlődés okozta tisztább látásomon megszólalni. Olyan módon, ami a hagyományból táplálkozik, de mégis személyes és őszinte. És valahol ezt érzem Aurora munkáiban is. Azt mondják, az, hogy mit és hogyan viselünk, a személyiségünk tükre. Ha így van, akkor Aurora öltözködése számomra ezt üzeni, hogy lehet egyszerre gyökerekből táplálkozni, és mégis szabadnak lenni. Lehet egyszerre hagyománytisztelőnek és alkotónak lenni, és lehet bátran nőiesnek lenni. Ezért is különösen fontos az a munka, amit végez. Mert nem csak alkot, hanem emlékeztet, kérdez és inspirál. Vajon miért kopnak ki a hagyományok a mai világból? És mi az, amit mi ebből mégis tovább tudunk vinni? Szívből köszönöm, hogy itt lehetek, és köszönöm a megtisztelő felkérést. Köszönöm, hogy együtt ünnepelhetjük a népviseletet, a nőiséget és Aurora példaértékű munkásságát. Azt kívánom, hogy mi ismerjünk olyan bátran kifejezni magunkat, akár az öltözködésünkön keresztül is, mint ő.

0: Mióta énekel?
1: Köszönöm szépen a kedves visszajelzést. Én gyakorlatilag születésem óta éneklek, de azt hiszem, ezt minden ember el tudja mondani magáról. Viszont nekem volt egy olyan támogató családi hátterem, akik kifejezetten figyeltek arra, hogy mire van tehetségem, és segítettek a zenei tanulmányaimban, majd később az iskolai intézmények is nagyon megerősítően voltak mögöttem, és szerintem minden fiatal életében nagyon fontos az, hogy a pedagógusok és a család mennyire támogatja őt az adott tehetségében, és nekem ebben nagyon-nagyon jó dolgom volt, úgyhogy kezdetben 8 éves koromtól a zeneiskolában tanulhattam Szentendrén, ezt követően pedig a Zeneakadémián tanultam.
0: Ugye a kapcsolat Aurórával elmondta régi, felvettem, és az írott szöveg sem volt sokkal rosszabb, mint az éneklés. Ez tulajdonképpen azért egy szívből jött, úgy lehetett észrevenni. Nem csak leírta, hanem szívből jött is úgy szépen, mint hogy a vérrel írta volna, bocsánat, de tényleg gyönyörű volt. Az is.
1: Köszönöm. Igazából én tényleg az első pillanattól kezdve figyelem Aurora munkásságát, és látom azt a gigantikus munkát, ami mögötte van, és nagyon elismerem ezt a jellegű szakmaiságot, a maximalizmust, az, hogy minden részletre odafigyel, és csupa szívvel, energiával, lélekkel van benne, úgyhogy nagyon-nagyon felnézek Aurorára, és tényleg őszintén mondtam azt is, hogy úgy érzem, hogy van a mi utunkban egy közös szál.
0: Általában népviseletben lép fel, hogyha énekel, vagy mindig a hely szellemének megfelelően?
1: Sajnos nekem nincsen népviselet táram otthon. Én a civil ruháimba szoktam fellépni, illetve vannak kiemelt ünnepi ruháim, és az ékszerekkel szoktam így a magyar népi kultúrát egy kicsit így visszacsempészni így az öltözködésemben, és hát ezért is kértem Aurorától sokszor segítséget. Például az első lemezborítomon az ő nyakék két viselem, és hát ez egy csodás emlék. A lemezbemutató koncertjeimre is rengetegszer adott kölcsön ruhát és ékszereket.
0: A név maga, Témár név, az meghatározta, hogy milyen úton indul el a népzene felé is?
1: Nagyon sokan gondolják, hogy én Témár Sándornak vagyok a lánya, de én valójában egy református lelkés családból származom, és édesanyám ágáról pedig a Szerencsi Csoki gyárban dolgoztak a felmenőim, és hát azt el kell mondanom, hogy én nagyon sokáig nyilatkoztam azt, hogy nálunk a családban senki se foglalkozik zenével. De aztán rá kellett döbbennem arra, hogy ez nem igaz. Mert az édesanyám édesanyja, tehát a nagymamám mesélte nekem, hogy az ő édesapja szerencsém volt, a vasútnál dolgozott, féllábú volt, és ő volt a helyi prímás. Kiszolgálta a környéket, nagyon sok lakodalomban, vasutas bálakon muzsikált, és hát ez egy döbbenetes élmény volt. Aztán kiderült, hogy a lelkész nagyapám, ő pedig debreceni származású, ő pedig hegedült, és kamarazenélt, és nagyon szerette a klasszikus zenét, és egyre több családtagomról, felmenőmről derült ki, hogy szerves része volt az életének a zene, ugyanúgy, ahogy egy lelkés családnak is, hiszen minden nap énekeltünk, imádkoztunk.
0: Szóval azért még csak meghatározó a család, az a család, amelyik a zenét is szerette, és mellette pedig szereti is a magyarságot. Az kivetítődik az embernek az arcán is. Látszik.
1: Köszönöm. Így van, nekem nagyon-nagyon fontos azt megélnem, hogy református családból érkezem, de ugyanakkor a magyar népzenével foglalkozom születésem óta, és ezt a kettőt műsoraimban is ötvözöm, tehát olyan református énekeket éneklek, amelyek a gyerekkorom óta velem vannak, de népzenei kísérettel. Úgyhogy ez egy különleges hangzás, és nagyon szeretem ezt a fúziós zenét, és ahogy Aurora, úgy én is nem csak teljesen autentikus formában szólaltatom meg a népdalokat, hanem van olyan formációm és olyan zenei anyagom, amelyben feldolgozott formában a saját érzéseimmel, gondolataimmal dúsítva szólaltatok meg dalokat.
0: Azért a Boldogasszony anyánk megható volt. Lehetett érezni, hogy a hullámokat, hogy
1: igen,
0: bizony az embereknek majdnem könny volt a szemében, vagy volt is, nem figyeltem. Azért gyakran énekli egyébként?
1: Be kell vallanom,
0: hogy... Nem református ének.
1: Be kell vallanom, ritkán éneklem, de érkezett már ilyen felkérés, és mindig nagyon mélyen érint, és azt gondolom, hogy ez egy olyan örökérvényű ének, ami bármikor bárki adja elő, akkor az tényleg torokszorító, és tényleg ez nagyon örülök, hogy így Aurora megkérte erre a feladatra.
0: Hol láthatjuk legközelebb, merre a világnak, mely táján gondolkodni kell?
1: Gondolkodnom kell, igen. A Dalinda Alkapella együttesemmel Torockóra fogunk látogatni. Ott lesz a következő fellépésünk, és az új zenekarom, a Resonare Quintet, ők pedig augusztus 20-án fogunk bemutatkozni velük Pomázon, de online már megtekinthető egy pár videó tőlünk a Facebook oldalunkon, és ezek a most a hetekben fognak kicsorogni ezek az új bemutatkozó videóink. Ezen túl pedig a zenekarommal országosan szoktunk koncertezni, legközelebb Pápán fogunk fellépni.
0: Hát köszönöm szépen, akkor hamarosan kétszer kell fel a nap, oda megy Torockóra, hát mit mondjak, továbbra is ezt a jó kedvet és a gyönyörű hangot, azért tartsuk meg már Magyarországnak.
1: Köszönöm, és köszönöm a beszélgetést is.
0: Timár Sárát, Baracsi Endrét és Német Hajnal Aurórát hallották Nyíregyházán, a Sóstói Múzeumfaluban a Népviselet napja alkalmából. Ezzel műsorunk véget ért, amely készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. A munkatársak, Németh Tamás zenei szerkesztő és a technikusok Kvaszinger Jenő, valamint Nátrán István nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra, további kellemes rádiózást kívánunk!
2: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
3: Jogerőssé vált az április 12-i országgyűlési választás eredménye, miután a kúria a választás országos listás eredményét megállapító határozat ellen benyújtott két jogorvoslati kérelmet elutasította pénteken. Az április 12-i választás egyéni választókerületi eredményei április 29-ére, szerdára mindenhol jogerőssé váltak. A Nemzeti Választási Bizottság pedig, miután valamennyi jegyzőkönyv a rendelkezésre állt, még aznap megállapította az országos listás eredményt, azaz, hogy az egyes országos listák hány mandátumra jogosultak, és az országos listákról mely jelöltek jutottak mandátumhoz. Felfüggeszti bírói tevékenységét Magyar Péter leendő miniszterelnök húga, testvére és férje kormányzati megbízatásának idejére. Ezt a Tisza párt elnöke jelentette be a közösségi oldalán közzétett ünnepi köszöntőjében. Magyar Péter csütörtökön tudatta, hogy sógorát, Mellétei Barna Mártont, a Tisza jogi vezetőjét kérte fel az igazságügyi minisztérium irányítására. A 22 évvel Magyarország uniós csatlakozása után május 1-én kiadott ünnepi videóüzenetében a Tisza kormány működési elveiről szólva elmondta. Számára is komoly dilemmát okozott az a helyzet, ami miatt többen aggódnak, hogy egy kormánytag és a miniszterelnök között családi kapcsolat van, közölte. Mellétei Barna Mártont egyetemista kora óta ismeri. Kinevezésének alapja, felkészültsége, a jogállamiság iránti elkötelezettsége volt. az új kormány működésében szigorú szabályokat vezetnek be. A miniszterek döntései átláthatóak lesznek. Az összeférhetetlenségi helyzeteket nyilvánosan kezelik, és ezek a szabályok mindenkire érvényesek lesznek, így a kormányfőre is, mondta Magyar Péter Lendő miniszterelnök a közösségi oldalára feltöltött videóban május 1-én. A miniszterek nem a miniszterelnök, hanem a nemzet szolgái. A kormány döntéseiért az országgyűlés és a magyar nyilvánosság előtt felelnek, és a most megajánlott bizalom nem pozíciókról, hanem alázattal elvégzett munkáról szól, emelte ki Magyar Péter, megjegyezte. Egészen másféle kormányzást vár el ő maga és a magyar nép tőlük, mint ami az elmúlt két évtizedben szokás volt. Leendő kormánya legfontosabb feladatának az ország rendbetételét, az uniós források hazahozatalát, a gazdaság beindítását, az állami közszolgáltatások fejlesztését, a magyar nemzet újraegyesítését és az igazságtételt nevezte. A Tisza pártnak adott 1 millió forint feletti mikroadományok átutalói listájának nyilvánosságra hozatalát sürgette a KDNP ügyvezető alelnöke a közösségi oldalán. Nem elég csak mondani, hogy a politika ne legyen üzlet, ne legyen háttéralkuk terepe, ne legyen a pénz játékszere. Itt a lehetőség a Tisza számára, hozza nyilvánosságra az 1 millió forintnál többet adó mikroadományozókat, írta Latorcai Csaba arra reagálva, hogy Váberer György vállalkozó 100 millió forinttal támogatta a Tisza kampányát. Lássa mindenki, Váberer Györgyön kívül még hány, sokak által neresnek tartott cég és vállalkozó fizette be magát már jó előre a Tiszához. Kik vannak még a háttérben, mely cégek, mely vállalkozók, milyen összegekkel, hogyan és mi célból nyújtottak sokmilliós támogatásokat Magyar Péternek és a Tiszának. A választ nem elsumákolni kell, hanem nyilvánosságra hozni, írta a KDNP-s politikus. Végül az időjárásról. Északkelet felől további felhőzet érkezik, így még a Dunántúlon gyorsan, addig hazánk keleti felén csak lassan csökken érdemben a felhőzet. Utóbbi részeken még a hajnali, reggeli órákban is számíthatunk felhős tájakra. Csapadék nem valószínű. A legtöbb helyen gyenge lesz a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és plusz 6 fok között alakul. A hidegre hajlamos, derült helyeken gyenge fagy is előfordulhat. A felhősebb részeken pedig kissé magasabb értéket is mérhetünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 19 és 24 fok között várható. A nyugati ország részben lesz a melegebb. Híreket hallottak.
4: Együtt éjfélig.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. Leó pápa a májusi ima szendéka minden ember élelmezéséért. Közé tették Leó pápa levelét, amellyel a bíborosokhoz fordul a júniusi konzisztórium közelettével. 12. Piuszról tartanak konferenciát május 4-én Rómában. A Szentszék figyelmeztet, hogy a nukleáris elrettentés növeli a globális kockázatot.
1: A pápa májusi ima szándéka minden ember élelmezéséért. A pápa ima világhálója közzétette a Szentatya május hónapra szóló videóüzenetét, amelyben arra szólít, hogy nézzünk szembe korunk egyik legsürgetőbb kihívásával, az éhezéssel és az élelmiszerpazarlással. Milliók nem jutnak hozzá méltó táplálkozáshoz, ezért a pápa imára és cselekvésre szólít, hiszen a földjavait Isten mindenkinek szánta, nem csak keveseknek.
2: Today we recognize with sorrow that millions of brothers and sisters continue to suffer from hunger, while so many goods are wasted at our tables.
1: Imájában 14. Leó pápa fájdalommal állapítja meg, hogy testvéreink milliói szenvednek az éhezéstől, miközben sok élelmet elpazarlunk asztalunkon. A Szentatya arra hívja a hívőket, hogy tudatosabban éljenek, tanuljanak meg köszönetet mondani minden élelemért, egyszerűen fogyasszanak, örömmel osszák meg az ennivalót másokkal, elismerve, hogy Isten a föld gyümölcseit minden embernek ajándékozta, nem csak keveseknek. A pápa azt kéri Istentől, hogy tegye képessé a közösségeket az önző fogyasztói logika helyett a szolidaritás kultúrájára, konkrét gesztusokon keresztül, érzékenyítő kampányokkal, élelmiszerbankokkal, józan és felelős életstílussal. Az imádság egy evangéliumi kéréssel zárul, senkit ne zárjanak ki a közös asztaltól. Az ENSZ szervezetek legutóbbi adatai növekvő válságról számolnak be. A világélelmezési program jelentése szerint 2026-ban 318 millióan néznek szembe éhezési krízissel, vagy még súlyosabb helyzetekkel. A Közel-Keleten zajló konfliktus további 45 millió embernél okozhat éhezést júniusig. Tavaly Gáza és Szudán egyes területein egyidejűleg éhénység alakult ki, az idei évszázadban először. A 2025-ös élelmiszerbiztonsági és élelmezési ENSZ jelentés megállapította, hogy 673 millióan szenvedtek az éhezéstől 2024-ben, ezen túl pedig 2,3 milliárd ember mérsékelt vagy súlyos élelmiszerbiztonsági körülmények között élt. 2,6 milliárdan nem engedhettek meg maguknak egészséges táplálékot. Az Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezet és a Világélelmezési Program figyelmeztet, hogy az élelmiszerbizonytalanság tovább súlyosbodhat 2026-ban, legalább 16 országban és egyes kritikus területeken. Még aggasztóbb ez a valóság, ha összevetjük a globális élelmiszerpazarlással. Az ENSZ környezetvédelmi programja rámutat, hogy a világ több mint 1 milliárd tonna élelmiszert elpazarol. Ez egyben súlyos klímaproblémát is okoz, mivel a globális üvegházhatású gázok 8-10%-áért felelős. Erre az óriási ellentmondásra hívja föl a figyelmet 14. Leó pápa májusi ima szándékában. A Szentatya személyes ügyének tekinti a kérdést, a szívéből született az intenció, mondta el Páter Cristóbal Fones, a pápa ima világhálója nemzetközi igazgatója. A pápát mély fájdalommal tölti el, hogy sok ember a világon nem jut hozzá egy ilyen alapvető és emberi dologhoz, mint az étel. Ezért mindenkit arra hív, hogy ne maradjunk közönösek, hanem határozottan cselekedjünk, imádkozzunk, és tegyünk konkrét gesztusokat a szolidaritásra.
2: Lord of creation, you gave us the fertile earth, and with it our daily bread, as a sign of your love and providence.
1: Teremtés Ura, nekünk ajándékoztad a termékeny földet és vele a mindennapi kenyerünket, mint szereteted és gondviselésed jelét. Ma fájdalommal ismerjük el, hogy testvéreink milliói még mindig szenvednek az éhezéstől, miközben oly sok élelem megy veszendőbe asztalunkon. Ébresz minket új lelkiismeretre, hogy megtanuljunk köszönetet mondani minden élelemért, hogy egyszerűen fogyasszunk és örömmel osztozzunk, és hogy megőrizzük a föld gyümölcseit, mint a te ajándékodat, ami mindenkinek szól, nem csak keveseknek.
2: Good Father, make us capable of transforming the logic of selfish consumption into a culture of solidarity.
1: Jó atyánk, tégy minket képessé arra, hogy az önző fogyasztói logikát szolidáris kultúrára cseréljük. Tedd, hogy közösségeink konkrét gesztusokat mozdítsanak elő, érzékenyítő kampányokat, élelmiszerbankokat és egy józan és felelős életstílust. Te, aki elküldted szeretett fiadat, Jézust, megtört kenyeret a világ életéért, adj nekünk új szívet, mely éhezi az igazságosságot és szomjazza a testvériséget.
2: May no one be excluded from the common table, and may your spirit teach us to see bread not as an object of consumption, but as a sign of communion and care. Amen.
1: Hogy senkit ne zárjanak ki a közös asztaltól, és hogy lelket tanítson meg minket, hogy ne úgy nézzünk a kenyérre, mint fogyasztási eszközre, hanem mint a szeretet közösség és a gondoskodás jelére. Ámen.

Közzétették Leó pápa levelét, amellyel a bíborosokhoz fordul a júniusi konzisztórium közelettével. 14. Leó pápa a június végi konzisztórium előtt a bíborosoknak írt levelében mélyebb emélkedésre szólít fel az Evangelii Gaudium, az evangélium öröme kezdetű 2013-ban Ferenc pápa által kiadott apostoli buzdítás témáiról, kiváltképpen a keresztény beavatási folyamatok reformjáról, és óva int a prozelitizmus kísértésétől, illetve a puszta intézményi szintű megőrzés vagy terjeszkedés logikájától. Az egyház küldetése nem a saját fennmaradása, hanem annak a szeretetnek a közvetítése, amellyel Isten szereti a világot. Ez áll 14. Leó pápa bíborosoknak írt levele középpontjában, amelyet április 14-én kedden tettek közzé a rendkívüli konzisztórium közelettével. A tanácskozásra június 26-án és 27-én Szent Péter és Szent Pál ünnepe előtt kerül sor a Vatikánban, amelyet a 14. Leó által vezetett Szent Mise zár le. A pápa a január 7-én és 8-án tartott konzisztórium végén jelentette be a következő gyűlés időpontját. A levélben a pápa háláját fejezi ki a januári konzisztóriumon végzett munkáért, és az összegyűjtött anyagokat maradandó értékű erőforrásnak nevezi, amelyet az egyházi megkülönböztetés révén tovább kell fejleszteni. Leó pápa rámutat Ferenc pápa Evangelii Gaudium kezdetű apostoli buzdítására, mint folyamatos hivatkozási pontra az egyház életének és küldetésének terén. Megjegyzi, hogy ez mindent újra a kérugmára, mint a keresztény és egyházi identitás szívére összpontosít, és egy friss levegő fuvallatának nevezi, amely képes elindítani a lelkipásztori és missziós megtérés folyamatait. Leó pápa felvázolja, hogyan hívja ez a perspektíva az egyházat a megújulásra számos szinten. Személyes szinten minden megkeresztelt embert arra hív a pápa, hogy újítsa meg találkozását Krisztussal, a pusztán befogadott hittől a valóban megtapasztalt és megélt hit felé haladva. Közösségi szinten felszólít a karbantartásra, a megtartásra összpontosító lelkipásztori megközelítésről, a missziós lelkipásztori megközelítésre való áttérésre, amelyben a közösségek az igehirdetés élő szereplőivé válnak, amelyeket a kapcsolatokra való odafigyelés, valamint az elkísérésre és a gyógyulásra való nyitottság jellemez. Egyházmegyei szinten a lelkipásztorok felelőssége kiemelt szerepet kap. Biztosítsák, hogy a missziós dinamizmust ne nehezítsék el, vagy folytsák el a szervezeti akadályok, miközben segítsék elő a lényegre összpontosító megkülönböztetést. Ezekből a gondolatokból bontakozik ki a küldetés egységes felfogása. Leó pápa a Krisztus központúnak és kerugmatikusnak nevezi azt, amely egy olyan találkozásból született, amely képes átalakítani az életeket, és vonzás, nem pedig hódítás által terjed. Megjegyzi, hogy ez a küldetés együttműködik a kifejezett igehirdetéssel, a tanúságtétellel, az elkötelezettséggel és a párbeszéddel, miközben elkerüli a prozelitizmus kísértését és a puszta intézményi szintű megőrzés vagy bővítés logikáját. Még azokban a kontextusokban is, ahol az egyház kisebbségben van, arra hivatott, hogy egy kis nyájként éljen, amely reményt hoz mindenkinek. A jövőre tekintve 14. Leó számos további elmélkedésre szoruló területet emel ki. Felszólít az Evangelii Gaudium kezdetű apostoli buzdításban lévő információk őszinte értékelésére, megjegyezve, hogy egyes aspektusok ismeretlenek és megvalósítatlanok maradtak. A prioritások között szerepel a keresztény beavatási folyamatok reformja, az apostoli és lelkipásztori látogatások megújult értéke, valamint annak szükségessége, hogy felülvizsgálják az egyházi kommunikáció hatékonyságát, beleértve a Szentszék szintjén is, egy egyértelműbben missziós értelemben. Levelének végén Leó pápa megismétli háláját a bíborosok szolgálatáért, és megerősíti, hogy további részleteket közöl majd a júniusi konzisztórium előkészítéseként. Az egyházat a feltámadt úr reménységére bízva, húsvéti üdvözletét küldi,
és arra buzdít minden hívőt, hogy fedezzék fel újra az egyház küldetésének lényegét, tanúságot tenni Isten szeretetéről a világban. 12. Piuszról tartanak konferenciát május 4-én Rómában. Eugenio Pacelli, 12. Piusz, az Isten városa és az ember városa között. Ez a témája annak a konferenciának, amelyre május 4-én hétfőn 17 órakor kerül sor Rómában, a Santa Maria Sopra Minerva kolostor pápák termében. A konferenciát a 12. Pius pápa születésének 150. évfordulójára emlékező ünnepségek részeként szervezik. Dominik Mamberti bíboros, protodiákonus, az apostoli szignatúra legfelsőbb bíróságának prefektusa elnökletével az előadók között lesz Johann X, az államtitkárság államokkal fenntartott kapcsolatok részlege történeti levéltárának igazgatója, aki Eugenio Pacelli és a konkordátumok témáról beszél, Andrea Tornielli, a vatikáni média főszerkesztője, aki Eugenio Pacelli bíboros, mint államtitkárról szól, Stefan Heid, a keresztény régészet pápai intézetének rektora, aki 12. Pius és a Szent Péter Bazilika konfesszió oltára alatt végzett ásatások címmel tart előadást, valamint Fabrizio Cambi domonkos atya, a Santa Maria Sopra Minerva kolostor perjele, aki Itália és védőszentjei Szent Katalin és Szent Ferenc 12. Pius magisztériumában témáról beszél. A Szentszék figyelmeztet, hogy a nukleáris elrettentés növeli a globális kockázatot. A Szentszék felhívja a figyelmet, hogy ha újra a nukleáris elrettentésre, az arzenálok modernizálására támaszkodunk, és arra, hogy egyre inkább integráljuk a mesterséges intelligenciát,

ellenőrzési keretek hátterében a szentszéki küldöttség aggodalmát fejezte ki a nukleáris retorika visszatérése miatt, beleértve a nukleáris fegyverek esetleges használatával és tesztelésével kapcsolatos fenyegetéseket is. 14. Leó pápát idézve a szentszék állandó ENSZ megfigyelője sajnálkozott a multilaterális diplomáciától való egyre növekvő eltávolodás miatt. Megjegyezte, hogy a párbeszéden és konszenzuson alapuló diplomáciát felváltja az erőn alapuló diplomácia. Kiemelte a nukleáris létesítmények elleni közelmúltbeli támadásokat is, mint a globális biztonságot védő régóta fennálló normák erodálásának jeleit. Nagy aggodalmának adott hangot a mesterséges intelligencia növekvő szerepe miatt a nukleáris döntéshozatalban. A szentszék figyelmeztetett, hogy az ilyen rendszerek csökkentik az emberi mérlegelés idejét válsághelyzetekben, növelve a téves számítások kockázatát és elhomályosítva az élethalál döntések erkölcsi súlyát. Megerősítve a fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés központi szerepét, kijelentette, hogy annak három pillére a leszerelés, a fegyverek elterjedésének megakadályozása és a nukleáris energia békés célú felhasználása továbbra is elengedhetetlen a nemzetközi békéhez és biztonsághoz. A leszereléssel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a hatodik cikkely kötelező érvényű kötelezettséget ír elő a nukleáris fegyverek felhasználására irányuló tárgyalások folytatására. Ez a kötelesség most sürgetőbbé vált, mivel a nukleáris hatalmak modernizálják fegyverarzenáljukat és bővítik elrettentési doktrináikat. Az ilyen trendek miatt fennáll a veszély, hogy egy olyan paradigmát szilárdítanak meg, amely már stratégiailag és erkölcsileg is megkérdőjelezhető, figyelmeztetett a szentszéki képviselő. Hozzátette, hogy az elrettentésre támaszkodni a biztonsághoz való olyan megközelítést tükröz, amely az erő fenyegetése által fenntartott kölcsönös sebezhetőségen alapul, nem pedig a jogon és a bizalmon. A nukleáris fegyverek katasztrofális humanitárius következményeire emlékeztetve a szentszék megerősítette, hogy támogatja a nukleáris fegyverek tilalmáról szóló szerződést, amely megerősíti a leszerelés erkölcsi és jogi keretét. Hosszú és részletesen kifejtett nyilatkozatában a szentszéki ENSZ megfigyelő a non-proliferációról is beszélt. Szorgalmazta a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szigorú biztosítékait, továbbá megújította a támogatást a Közel-Keleten található nukleáris fegyverektől mentes övezet kialakítására. A puszta ellenőrzés nem elegendő, ha nem kezeljük a bizonytalanság kiváltó okait a párbeszéd és a felelősség teljes szerepvállalás révén. A nukleáris energia békés célú felhasználásával kapcsolatban a szentszék megerősítette az államok jogát arra, hogy kötelezettségeikkel összhangban békés célokra fejleszték a nukleáris technológiát, megjegyezve annak alkalmazását az orvostudományban, a mezőgazdaságban, az élelmezés biztonságban és a környezetvédelemben. Végezetül a szentszéki ENSZ megfigyelő emlékeztetett 14. Leó pápa felhívására a lefegyverzett és lefegyverző békére. A valódi béke nem alapulhat a félelmen, ehelyett a bizalomra, a párbeszédre és a közös emberségünk elismerésére kell építeni azt. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétor Jézus Krisztus!

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink!

0: Hitvalló című műsorunkban a 2021. május 7-én elhangzott műsorunk ismétlését hallják, amelyben Bilincsikné Antalóci Hajnalka hitoktató és dr. Besenyeiné Szentesi Miralda a Lorettói litániáról beszélgetnek.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Oltalmad alá futunk, Istennek szent Anyja, könyörgésünket meg ne vesz szükségünk idején, hanem oltalmazd minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott szűz. Mi asszonyunk, mi közbejárunk, mi szószólunk, engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Mindörökké. Amen.
2: Szeretettel köszöntelek mire a mai beszélgetésünkön. Május hónap, az Máriának a hónapja, például októbert is szoktunk Máriának szentelni, de igazából ugye a tavasz, az újraéledő természet, a legszebb hónapnak mondják ugye a májust, és éppen ezért Máriának is adtuk ezt a hónapot. És hát a mai alkalommal nem véletlenül kezdtük ezzel a nagyon szép imádsággal, az oltalmad alá futunk Istennek szentszülője imádsággal. Vajon miért?
3: Lorettói litániát imádkozzuk egész hónapban.
2: Igen.
3: És hát annak az egyik fő imádsága.
2: Egyrészt, másrészt pedig azért, mert ez egy legrégebbi ima, Mária ima. Tulajdonképpen Krisztus után 250 körül már megvolt ennek az imának a nagy része, és ezt elkezdte az egyház alkalmazni. Ez először még csak a karácsonyi liturgiában, de aztán később azért szélesebb körben is. Nekem nagyon szép ez a szöveg, ez az imádságnak a szövege, hiszen a múlt alkalom, amikor beszélgettünk, akkor az édesanyáknak a tulajdonságairól is beszélgettünk, hogy milyen egy jó anya, és ugye azt mondtad, hogy legfontosabb a szeretet, de hogy milyen más tulajdonsága is meg kell, hogy egy édesanyának legyen?
3: Hát nyilván a szeretet, az alázat, a türelem, a minden.
2: Amikor a gyerekeinket valami olyan bántalom érte, vagy éri, akkor sokszor még most is úgy vagyunk, nem, hogy ugrunk a védelmükben.
3: Hát nyilván ez a védelmező szeretet.
2: A védelmező szerepre szerettem volna, hogy nyilván, hogy kiukadjunk, és ez így is van, hiszen az anyáknak ez egy tipikus tulajdonsága szerintem, hogy védik a gyermekeiket, és sokszor még akkor is, amikor már nem őnekik kell lesz megtenni, mert bennünk van. Ez egy annyira fontos, erős anyai, hát nem tudom, hogy nem ösztön ez, hanem ez egy...
3: Szerintem ezt a szülés pillanatában föntről az égiek belénk oltják. De nem kell nagyon messze menni, mert nem csak ember anyák vannak. Nézd meg, hogy elmered-e venni egy medvétől a kis bocsot, vagy bármi pici kölyök állatot az anyjától. Hát a legjámborabb, mint például az őz, szerintem az is eltaposna. Nyilván az anyaság, mint olyan, mint fogalom, mint csoda, és Isten legszebb ajándéka a nőknek, és az állatoknak is, az anya állatnak. Én úgy gondolom, hogy ennél, tényleg ennél csodálatosabb nincsen, és egy anyának szerintem nagyon nagy példája van a szűzanya személyébe, mert ahogy annyiszor beszéltük, már annyiszor olyan elcsépelt lehet, de aztán mégsem, hiszen nem tudunk eleget beszélni az anya szerepéről és az anyák fontosságáról, és nem csak azért, mert nők vagyunk, hanem pont azért, mert nekünk is van édesanyánk, van anyósunk, van minden, akik példaként vannak előttünk. Úgy kell egy életet végigvinni, ahogy szűzanya végigvitte Krisztussal az ő életét, hogy tulajdonképpen 33 éves koráig nevelte, oltalmazta, védte, megtanította az összes emberi tulajdonságra, hogy milyennek kell lenni egy földi életbe, hiszen azért szerintem, ha bár Krisztus nem nagyon kellett, mert ő az áldott jóságnak kellett, hogy megszülessen, ahhoz nagyon nagy alázat kell, hogy abba a 3 évbe én csendben ott maradok, és követem, és csendben teszem a dolgomat mögötte, mint édesanya, hogy én onnantól kezdve már kiveszem magam a történetből, és amikor a legfájdalmasabb pillanat, szerintem a világon nem létezik olyan fájdalom, mint amikor egy édesanya elveszti a saját gyermekét, és amilyen alázattal a szűzanya ezt is végigvitte, és ott volt, és ahogy ő támogatta még a Krisztust a fájdalmába, a halála pillanatába is az édesanyjára tekintett utoljára. Én úgy gondolom, hogy minden anyának ilyennek kéne lenni.
4: Hát, vagy legalábbis a saját erejéből, vagy a saját, tehát ami tőle telik inkább, mert hát nyilván Mária csak egy van, és ő ezt így tudta végigélni, de mindenkinek a saját képességeihez, meg szeretetéhez mérten kell nyilván mindent megtennie gyermekért, illetve a családjáért, de még maradjunk itt az oltalmazásnál, hiszen Mária nagyon hamar, azt az ábrázolást nagyon hamar megjelent a keresztény művészetben, illetve a keresztény hitvilágban, hogy Máriát is ugye már nagyon hamar elkezdték ugye ábrázolni, de hogy általában palástal köpenyben. Hogy ennek is ugye egy szimbolikus jelentése van.
3: Hát mondtuk, oltalmad alá futunk.
4: Így van,
3: Istennek
4: a védelmezés.
3: Istennek szülője az a védelem, hogy beterít a jósággal bennünket, beterít a szeretetével, és nem csak nőket, hanem nőket, férfiakat, időseket, vallásost, nem vallásost. Mindenki folyamodhat Máriához irgalomért, és aki szívvel teszi ezt, és tényleg egy fohász erejéig, én biztos vagyok abban, hogy nem marad meghallgatás nélkül egyetlen egy imádság sem.
4: Ez így van, tehát ő a védelmező, illetve az oltalmazó édesanyja is, és már Magyarországon is ugye az 1330-as években már megjelent képi ábrázolása is. Az oltalmazó védelmező Máriának.

0: hogyha visszaemlékezünk azért, most ugye eszembe jutott egy szentírási történet, ugye amikor a kánai mennyegzőn vannak, és hát Mária az, aki ugye észrevett, hát általában ők azok ilyen az apró részleteket ugye észreveszik, hát ő is észrevette, és ő szólt Jézusnak, hogy hát fiam, elfogyott a boruk, hát valamit csináljál már, mert egy szegény fiatal pár hát mindjárt ugye szégyenbe kerül, és hát Jézus megteszi az édesanyja kérésére. Tehát Mária tényleg egy igazi édesanyja, akihez oda mehetünk, és elmondhatjuk azokat a kéréseinket, bánatunkat, örömünket, bármit, amit tulajdonképpen mi Jézusnak címeztünk. Csak ugye gondolom, nátok is volt olyan, hogy jöttek a gyerekek, hogy anya, apával léci, ezt meccsez már le, meg stb. Vagy cinkosnak kértek fel, hogy valamit szerettek volna tenni, és akkor ugye téged kértek fel, mint cinkos társ.
1: Közben járót,
0: hogyha igen, nálunk azért ez rendszeres szokott lenni. Anya vagy segít, vagy nem, már legalább is én így vagyok vele. De általában azért szoktam segíteni így a gyerekeknek a
2: igen, ez dolgainak. Vicces, de van is egy olyan írás, nem tudom visszaidézni az egészet, de valahogy úgy van, hogy anya, hol van ez? Anya, hol van az? Anya, mikor megyünk? Anya, hova megyünk? Anya, mit főztél? Anya, mikor takarítasz? Anya, és a gyerek az az anyát naponta, főleg amikor pici, ezerszer elmondja, egyszer szólítja meg naponta az apukáját, hogy apa, hol van anya?
0: És nagyon érdekes, hogy a magyar történelemben Máriának a védelmező, oltalmazó szerepe, az ugye már a legelső szent királyunkat sem hagyta hidegen, hiszen azért jól emlékszünk, hogy Szent István király, amikor elveszítette ő is, tehát ő is átélte ezt, hogy a gyermekét ugye elveszt, illetve hát, ha már anyáról beszélünk, akkor Gizella királyné, de hát ők együtt élték azt, tehát hogy elveszítették azokat a gyermekeiket, akik utódaik lehettek volna, és ugye mit tudott tenni, egyedül Istenben bízva Máriának. Az ő oltalmába ajánlotta az országot. És azért nagyon sokszor ezt elfelejtjük, hogy Magyarország Mária országa, Mária oltalmazó köpenye alatt van, akármit is mondunk, meg gondolunk, ez így van, mert ezer évvel ezelőtt Szent István király ezt megtette. Így és van. Ezt nem vonta vissza. Nem
2: soha
0: vissza,
2: senki nem vonta
0: soha
2: vissza.
0: Senki.
2: De nyilván, nem is vonhatják.
0: Hát nem is lehet. Mária oltalmának a szerepe azért leginkább a fénykora 15. században volt Európában, amikor ugye Pest is járvány dúlt, és bizony-bizony ugye az emberek ugyanakkor nagyon megtanulták, hogy a betegség, a szenvedés, illetve a hála idején ugye nagyon fontos Máriához imádkozni, Máriához fohászkodni, hiszen ez menekítette meg az országot attól, hogy meg hát Európát is, hogy megszűnt ez a járvány. De egy kicsit beszéljünk akkor most a májusról, és beszéljünk a májusi nagyon fontos imádságunkról, illetve hogy miért május? Például egyrészt kötődik 10. Alfonsz kasztíliai uralkodóhoz, aki májusban megkoronázta, meg énekelve magasztalta ugye a Szent Szűz ábrázolásait, ez ugye lehettek képek, lehettek szobrok. Azért ne felejtsük el, hogy mi Máriát tiszteljük, nem imádjuk.
2: Igen, igen.
0: És ugye a képet, vagy a szobrot is, ugye mi azt tiszteljük, akit ez a kép, illetve a szobor ábrázol.
2: Igen.
0: És azt, hogyha feldíszítjük, az nem baj. Tehát azzal semmiféle bűnt nem követünk el, mint ahogy kitesszük a falra a családunknak is a képeit, a gyerekeinknek, a férjünknek, családi események képeit, ugyanúgy a templomban is ott van ugye Máriának a szobra képe, amit körüldíszítenek tulajdonképpen virágokkal, és itt zajlik májusban. Ez egy nagyon fontos imádság, ugye a Lorettói Litánia, amiről majd mindjárt Mira nekünk egy-két fontos információt el is mondasz, de még itt hozzátenném, hogy Néri Szent Fülöp is ez a vidám szent is nagyon fontosnak tartotta a Mária tiszteletet, és ő pedig a fiatalokat buzította, hogy virágkoszorúkat készítsenek, és azt így köszöntsék fel Máriát. De leginkább a Mária tisztelet, ez ugye megint csak ugye a 19. század, pedig onnantól lehet eredeztetni, amikor a szeptőtelen fogantatás dogma ugye előtérbe kerül, ugye Lourdesban megjelenik a szűzanya, és onnantól kezdve viszont a szűzanya tisztelet az nagyon-nagyon elterjed. És akkor most itt beszéljünk a Lorettói litániáról, hiszen májusban ezt imádkozzuk minden nap, de hogy mi ez az imádság, honnan ered, egyáltalán hol van az a Loretto?
2: Loretto az egy olasz város, és a Lorettói litánia innen ered, a városnak a nevét kapta meg. A legelső változatát a Lorettói litániának Párizsból ismerjük 1200 körüli. 1558-ban a németországi Dillingenben nyomtatták ki először. Feljegyzések szerint először 1575-től énekelték minden szombaton a Lorettói bazilikában. 1691-ben 8. Orbán pápa betiltatta az összes Mária imádságot, és egységesen a Lorettói litániát rendelt el hivatalosan ezek helyére, és 1886-ban pedig 13. Leó pápa ezt megerősítette. És van egy nagyon aranyos történet, ami azt mondja, hogy 1294. december 10-én csodálatos módon Szűz Mária názáreti háza az itáliai Lorettóba került. A hagyomány szerint az angyalok röpítették oda, és köré templomot építettek, és valóban látható egyes kutatók szerint a Nabateusz falazási technikával épült négy fal a Lorettói templomba, amit ugye annak idején názáreti házakra volt jellemző építészeti technika. Még egy mondat, hogy a litánia az örökké tartó örömért való könyörgéssel végződik. Szóval ez is, hogy örökké való öröm. Ez nyilván azt legalábbis az én olvasatomban, ha valaki nekem azt mondja, hogy örökké tartó öröm, hogy soha ne legyen bánatos, soha ne érje bánat, búv, ne érje rossz azt, aki imádkozik. Én nagyon-nagyon szeretem a Mária imádságokat. A rózsafűzér nekem most már teljes mértékben egy nap nem telhet el rózsafűzér nélkül, és olyan változásokon megyek át az imádság által, hogy minden egyes tizedet felajánlom másért, nem magamért, másért teszem, és tulajdonképpen a közjóért teszem ilyen értelemben, és ha valami nem úgy van az életemben, vagy valami valahogy be akar furakodni a gonosz az életembe, akkor is Szűzanyát hívom segítségül, a Csomóoldó Boldogasszony imádság kilenceddel, és tényleg, amikor úgy gondolom, hogy kell alkalmazni, alkalmazom, és valóban megoldódnak azok a problémák, de nyilván nem kis dolgokért kérem, hanem tényleg, amikor fajsúlyos dolgok vannak az életemben, és én már nem tudok azzal a helyzettel egymagam megbirkózni, akkor a Szűzanyát hívom mindig segítségül.
0: Így van, és a Szűzanya meghallgat, és biztos vagyok benne, hogy segítés közben jár Mária is. És azért még azt mondjuk el, hogy tulajdonképpen 48 megszólítás szerepel ebben a Lorettói litániában, 48 féle néven szólítják meg a Szűzanyát, és nagyon-nagyon szép gondolatok, amikor én ezeket szoktam hallgatni, vagy mondjuk, vagy énekeljük, akkor hát van egy kicsit érdekes kifejezés benne, de amikor azt mondják, hogy Mária aranyház, vagy hajnali szép csillag, vagy titkos értelmű rózsa, ezek olyan szép kifejezések, vagy mennyország ajtaja, tehát figyeljünk egy picit oda, amikor ezt imádkozzuk, hogy milyen értékes dolgot mondunk, így van, és tegyük meg. És zárásképpen pedig tulajdonképpen ezt a szűzszülője Istennek imádságnak csak az utolsó részét fogjuk el imádkozni, és nagyon szép májusi litániákat kívánunk mindenkinek, hiszen nek a hangulata is olyan, hogy van, ahol a templomon kívül van Mária szobor, akkor ki szoktak menni, ott szokták elimádkozni, van, ahol ugye templomban belül nyilván, teljesen lényegtelen, az a lényeg, hogy menjünk, imádkozzunk, aki nem teheti, az pedig otthon végezze el naponta. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Szűzszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet s halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűzszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.

0: Kedves hallgatóink! Elhangzott Hithalló című műsorunkban Bilincsikné Antalóci Hajnalka hitoktató és dr. Besenyeiné Szentesi Miralda a Lorettói litániáról beszélgettek. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
1: Napbúcsúztató.
0: Kedves hallgatóink, pár perc múlva éjfél, pénteki adásunk végéhez érünk. Éjszaka is érdemes azonban bennünket hallgatni, hiszen óránként hírekkel jelentkezünk, és megismételjük néhány napközben elhangzott műsorunkat. Rövidesen Beszélő könyvek című műsorunkban Verne Gyula a Dunai hajós című regényének soron következő részét olvassa fel Koncz Gábor színművész. Majd a Közelkép adásában tovább folytatjuk Uzsajné Pécsi Ritának, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola főiskolai tanárának, neveléskutatónak előadását, amely a székelyudvarhelyi Kisszent Teréz római katolikus templomban hangzott el. 1:05 regionális híreket mondunk, majd egyházi híreinket hallgathatják meg, és regionális sporthíreinket is meghallgathatják. 2:05 Zöld Hullám című természet- és környezetvédelmi magazinunkban bemutatjuk a Miskolci Zöld Kapcsolat Egyesület fenntarthatósági témahetének program sorozatát, valamint szó lesz még az Egyesület további programjairól is. Összeállításunk második felében pedig a Mondspart Sarolta gyalogló közösség miskolci faültetéséről beszélgetünk. Ezt követően az Erdő Fohásza című műsorunkban a Tokai Lepke kiállítással látogatunk el, majd Ferli Mavet, Ilyen kutya nincs is című könyvének soron következő részét olvassa fel Tóth Levente színművész. 3:05 pedig a Közélet mai adásában Polgáron a Hurkapite Fesztivált és Nyíregyházán a Sóstói Múzeum faluban a Népviseletnapi rendezvényt látogatjuk meg. Ezután zenei összeállításunk szól. Újabb műsorismertetést legközelebb, holnap hajnalban hallanak. A mai adás elkészítésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Drimba Miranda, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Molnár András, Klész Beáta, Kónya Éva, Koleszár Krisztián, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Nátrán István, Német Tamás, Pap Péter, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató, főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. A mikrofonnál a mai nap műsorvezetőjét, Farkas Erzsébetet hallották. Nyugodalmas jó éjszakát, szép álmokat kívánok önöknek! A viszont hallásom.

az úton vezérel, nevéhez híven, ha sötét völgyben járok is, nem félek a bajtól, hisz te velem vagy. Botod, s pásztor botod biztonságot ad. Olvasom a 22. Zsoltárban. A keresztény közösség nem vonulhat vissza, és nem zárkózhat el az Isten tisztelet ünneplésébe. Apostolinak, hithirdetőnek kell lennie, és a mindennapi életben kell megnyilatkoznia. De ennek a világba való küldetésnek az Úr oltárától és az Isten tisztelet testvéri közösségéből kell kiindulnia. Így lesz a minden vasárnapi szentmise a hétköznapokra szóló küldetésnek, a családban és a hivatás területén való működésnek, környezetünkben a Krisztusról való tanúskodásnak és embertársaink testvéri szolgálatának forrásává. Urunk Jézus Krisztus, te csodálatos szeretetből életedet áldoztad, s a keresztfán magasba emelve odaadtad önmagad értünk. Majd vér és víz ömlött csepp helyedből, mely átszúrt oldaladon nyílott, hogy onnét jöjjenek létre a szentségek, melyekkel egyházadat élteted, mindenki vonzódjék feltárt szívedhez, és mindig örömmel merítsen az élet vizéből, melyet az üdvösség forrása bőséggel áraszt. Ezért hálás szívvel zengjük dicsőséget, himnuszát.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Jogerőssé vált az április 12-i országgyűlési választás eredménye, miután a kúria a választás országos listás eredményét megállapító határozat ellen benyújtott, két jogorvoslati kérelmet elutasította pénteken. Az április 12-i választás egyéni választókerületi eredményei április 29-ére, szerdára mindenhol jogerőssé váltak. A Nemzeti Választási Bizottság pedig, miután valamennyi jegyzőkönyv a rendelkezésre állt, még aznap megállapította az országos listás eredményt, azaz, hogy az egyes országos listák hány mandátumra jogosultak, és az országos listákról mely jelöltek jutottak mandátumhoz. Személyesen Gulyás Gergely frakcióvezetővel közölte Szécsi Zoltán, a Fidesz képviselőjelöltje, hogy mégsem veszi fel a parlamenti mandátumát, mondta a háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó a Távirat irodának. Szécsi Zoltán megerősítve a heol.hu Heves vármegyei hírportálnak csütörtökön elmondottakat úgy fogalmazott: racionális, családi okok miatt nem tudja vállalni a képviselőséget, ezt Gulyás Gergely frakcióvezető harag nélkül megértette. Elmondta, hogy továbbra is az Egri vízilabdaklub elnöke marad, ahogyan vállalkozásait is működteti ezután is. Szécsi Zoltán a Fidesz-KDNP országos listáján a 211. helyen szerepelt, ő vette volna át Nyitrai Zsolt mandátumát. Gulyás Gergely frakcióvezető közölte, Szécsi Zoltán helyett Horváth Lászlóé lesz a parlamenti szék, aki szintén Heves vármegyéből érkezik. Horváth László a heol.hu-nak azt mondta, köszöni a bizalmat és 8. parlamenti ciklusában is a vidéki embereket és a nemzeti értékeket fogja képviselni. Új fejezetet kell nyitni a kormány és a tudomány viszonyában. Olyan oktatási rendszert kell építeni, amely képes kinevelni a 21. század tudósait, szabad tudomány nélkül nincs szabad ország. Írt a tanács Zoltán a Tisza kormány leendő tudományos és technológiai minisztere a közösségi oldalán, megköszönve a Magyar Tudományos Akadémiának, hogy meghívták a 201. éves MTA ünnepi közgyűlésére. Kiemelte, a kormány kötelessége, hogy a tudós társadalommal együtt gondolkodva és dolgozva fejlessze az országot. Vissza kell adnunk a tudomány szabadságát. A tudománypolitikában a fontos döntéseket a tudományos közösséggel együtt, azokat érdemben megvitatva kell kialakítanunk, emelte ki. A Magyar Bírói Egyesület együttműködne az új kormánnyal, közölte a szervezet honlapján. A Magyar Bírói Egyesület politikamentes, a bíróságon belüli reprezentatív érdekképviseleti szervezet, amely együttműködésre törekszik a mindenkori, így a most megalakuló igazságügyi kormányzattal is, áll az írásban. Az Egyesület az igazságszolgáltatásban az elmúlt években kialakult helyzetet értékelve megállapítja. A korábbi politikai hatalom hozzáállása miatt a bíróságokra vonatkozó rendelkezések a bírók érdemi bevonása nélkül születtek meg. A bírói függetlenség erodálódott, a bíróságok és az Egyesület, amely erre a nem kívánatos folyamatra rendre felhívta a figyelmet, a politikai térbe akaratunk ellenére bevonódtak. Mellétei Barna Mártont, a Tisza párt jogi vezetőjét kérte fel az igazságügyi minisztérium irányítására Magyar Péter leendő miniszterelnök. Mellétei Barna Márton igazságügyi miniszterként felel a jövőben a jogállam és a jogbiztonság helyreállításáért. Gondoskodnia kell a magyar embereknek járó uniós források hazahozatalát lehetővé tevő jogszabályi keretek kialakításáról, írt a közösségi oldalán Magyar Péter. Pósvai Gábort, a Tisza párt operatív vezetőjét kérte fel a rendvédelmet és sportot felügyelő és irányító belügyminisztérium vezetésére Magyar Péter leendő miniszterelnök. A közösségi oldalán tett bejegyzésében a miniszterelnök jelölt azt írta, a rendvédelemben és a Tisza programjában megfogalmazott vezérelv a működő és emberséges Magyarország megteremtése fog érvényesülni. Végül az időjárásról. Szombaton reggel a még felhős tájakon is csökken a felhőzet, és napközben már mindenütt napos, gomoly felhős idő várható, csapadék nem lesz. Az északkeleti szelet elsősorban a hazán keleti felén kísérhetik élénk, néhol erős lökések. A hőmérséklet napközben szombaton 19 és 24 fok között várható, a nyugati országrészben lesz melegebb. Híreket hallottak.

0: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
1: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban folytatjuk Uzsajné Pécsi Ritának, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola főiskolai tanárának, neveléskutatónak előadását, amely a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz római katolikus templomban hangzott el. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet.
2: Kapcsolatteremtés szintén érzelmi intelligencia készség nem megy magától, tehát egyszerűen gyakorolni kell, sokat kell gyakorolni gyerekeknek is. Ugye itt nagyon-nagyon segít a szeretett nyelv, nem megyek bele, de ugye meg kellene tanulni egymás nyelvét. Tehát tényleg a szeretett nyelvek biztos, hogy tudnak róla, meg ismerik is magát a fogalmat, és talán csinálják is, nem tudom. De hát ugye van, aki nem ért azon a nyelven. Tehát hogyha valakinek a nem tudom én, az ajándék a nyelve, akkor ő fog örülni minden kis apróságnak, hogy hozol neki egy kis kavicsot, ahol voltál, és akkor nem tudom én. De akinek nem az ajándékozás a szeretett nyelvet, azt mondja, hogy nem, hát erre most ide jön egy kavicssal, azért ne haragudj. Tehát érted? De lehet, hogy neki a minőségi idő a szeretett nyelve, és azt mondja, hogy ő inkább azt szeretné, hogy egy kicsit üljünk le, csak így jó, meg egy teát közösen, vagy valami. Tehát ezt meg lehet ismerni, öt szeretett nyelv van, nem a világ. Tehát, és beszélgetés, vagy az együttcsinálás, arról már beszéltünk. Hogy lehetnek külön barátaim, most ebben nem megyek be. Egymásra figyelés, együttműködés. Ugye ez nem csak ugyanaz, hogy tehát együtt is működök, tehát rezonálok és úgy vagyok. Tehát nem kezd el fájni a fejem, amikor a te barátaidhoz akarunk menni. Tehát, na. Szóval, hogy belemegyek ezekbe a helyzetekbe, és tényleg valahogy, mint a táncolásba, érted, hogy az ember azért... Nézzék, azért hát ezt nem hiszem, hogy újat mondok, egy minden szeretet és minden közelebbi, tehát minél közelebbi egy szeretet, akár egy barátságról is van szó, az tulajdonképpen megpróbáltatásokkal és egy bizonyos függéssel is jár. Tehát érted, ez egy kiszolgáltatottsággal jár, mindenképpen. Szeretjük, vágyjuk a közelséget, de az kiszolgáltatottsággal jár. Azért is nagyon sok fiatal azért nem mer hosszú távra elkötelezni, mert ez egy, érted? Hát ez tényleg, hát akkor most attól fogsz függni. Persze, de az önkéntes függésnél az ember számára nincs szebb. Hát ezt mutatja meg például a szerelem, amikor ugye nem tudsz úgy boldog lenni, tehát a boldogság az nem, hogy keresem a magam boldogságot, biztos nem fog menni. Az önátadás az embernek a legnagyobb boldogsága, amikor valakinek oda adhatom magam, és valakit befogadhatok. Tehát ez az önkéntes függés. De most gondold meg, ha csak kézen fogva megyünk, csak akárkivel, most ugye, na mindegy, most menj, mi feleségedem mondjuk. Tehát megyünk az utcán, és akkor ott van egy tócsa. Hát már is kiszolgáltatott vagy, mert most vagy felém kerüljük meg, vagy felét kerüljük meg. Érted? Vagy jó, felemeljük, jó. Így is lehet. De érted? Ez egy kicsi kiszolgáltatottság, de egy házasságban mennyi van? Mennyi van? Tehát egyszerűen függünk egymástól, de ez nagyon szép, egy gyönyörű virágénekünk, ahogy mondja. Tied vagyok, rabod vagyok, megkötözött foglyod vagyok. És nem azt mondja, hogy te ronda dög. Édesem. Hát te miket mondod? Rabod vagyok, megkötözött foglyod vagyok. Hát ezt most innen megnézni, hát tehát ebbe belemész. Édesem, ugye? Tehát ezt az ember vágyja is, ezt a fajta együttműködés, de ez kiszolgáltatottsággal jár. Ez megpróbáltatással jár. Tehát jó, itt van az egymásra figyelve a kiegészítés, tulajdonképpen is ez a felcserélhetőség, hogy tudlak képviselni, tudom azt főzni, amit te szeretsz, még akkor is, hogy tudlak képviselni a családomban, tudlak képviselni akkor is, hogyha bántanak, stb. Ugye az indulatkezelés, ugye a kritika adása és kapása, ez is érzelmi intelligencia készség. Na itt van női-férfi mód. Ezt majd egyszer elmesélem egy másik előadásban, ez egy másik előadás valóban, de tényleg másképp reagálunk a stresszre. Másképp reagál a női agy a stresszre, és a férfi agy a stresszre, vigyázat. A férfi agy egy stressz helyzetben csinálni akar, tehát meg akarja oldani. Hol van ez? Tűrjük fel az ingújat, ezért csináljuk meg. És tulajdonképpen egy férfi így is szeret, csinálva, érted? Meghódítja, elhozom neked, nem tudom, én ezeket a dolgokat, mondta egy valaki, hogy mondta a felesége, hogy, vagy mondta neki, hogy hát egy kicsit szeretetteljesebben viselkedjen vele. Hát lenyírta a füvet. Szóval a férfiak csinálni akarnak, ugye? És akkor tulajdonképpen ebben a helyzetben ő tehát felszólítva érzi magát, egyedül akarja megoldani. Tehát az ő feladata, és elvonul. Elvonul gondolkodni. Na most, ugyanebben a stressz helyzetben itt van a nő is, és képzeljék el, hogy a nőnek aktivizálódik a beszédközpontja. De nem tehet róla, de lódik. Tehát érzik azt, hogy aktivizálódik. Tehát nem ő aktivizálja, hanem aktivizálódik. Na, tehát beszélni akar a problémáról, de nem megoldást vár, vigyázz, hanem beszélni akar róla. Mit csinál ebbe a pillanatban? Utána megy. Beszéljük meg. Ennél rosszabbat nem tudott volna. Hagyjál! És akkor tényleg ez is házasságunk elején, tehát ez óriási probléma. Tehát érted? Hát meg voltam ütközve. Most megy el, amikor probléma van. Hát ez nem hallott még a ne nyugodjék le a haragotok fölött, stb. Elmegy. Hát váló ok. Érted? És elmegyek utána szépen javítani a helyzeten, és ehhez zavar. Szóval itt nagyon-nagyon fontos, hogy tanuljunk meg nőül, aki nővel akar élni, és aki férfivel akar élni, tanuljon meg férfiul. Mert hogy ez már, és mindig annak a nyelvét használjuk, aki jobb állapotban van. Érted? Hát ez nem így van, mert különben szétmegyünk. Hé, az elmegy, én meg itt beszélek. Szóval azt mondom, hogy tanuljuk meg. És ha én vagyok jobb állapotban, akkor azt mondom, menjen és gondolkozzon. Ha ő van jobb állapotban, akkor ne menjen, hanem maradjon itt, és beszéljük meg. De akkor meg ne oldja meg a kérdést, az nagyon fontos, hogy ne oldja meg, mert akkor rögtön meg akarja oldani, de mi nem ezt akarjuk, hát így kellett volna csinálni, hanem beszélni, tehát hangosan akar, tehát a nő az hangosan akar gondolkodni, és ezen nagyon-nagyon más, mint hogy a probléma megoldásába várja a helyzetet. Mindjárt mutatok egy ilyet. Partira mennek a férfi meg a nő, koktélpartira. Barbara feltart két pár cipőt, egy kéket meg egy aranyat, majd felteszi a félelmetes kérdést. Melyiket vegyem fel a ruhához, drágám? A férfi hátán végigfut a hideg, tudja, hogy csapdába került. Hát amelyiket csak akarod, édes, dadogja végül. Hát ne már, Ellen, hát melyik néz ki jobban, a kék vagy az arany? Az arany, böki ki idegesen a férfi. Miért? Mi gond a kékkel? Ha nem vagy kíváncsi a véleményemre, Barbara, hát ne kérd ki. Ellen azt hitte, hogy a probléma megoldásában kérik a segítségét, és amikor így tett, a nő még csak hálás se volt érte. Barbara ezzel szemben tipikus női beszédformával élt, hangosan gondolkodott, csak egyszerű megerősítést várt. Mi lett volna itt? Megkérdezte volna, jó, miért, melyikre gondoltál? Te, én ezt a kéket, ezt erre gondoltam, nézd, így elég kényelmes is, és kicsit vannak ilyen kékek is itt a ruhámban, meg innen. Szerintem jó. Hú, te, ebbe bomba jó lesz. Kész, ennyi volt. Kifejt, érted? Meghallgatta, megnéztek, tudott hangosan gondolkodni, és már is jó volt, megerősítette benne. De ugyanúgy a nyelvünk is más. Nem tudom, ezt is odaírtam-e. Igen, az én már csak ilyenben vagyok. Volt erre, ezt most nem akarom, hogy megmondtam, nem tudom. Várjál, még a másikat. De ezeket elmondom, mert nagyon jók. Tehát ha más nyelven beszélünk, vigyázz. Tehát egyszerűen a férfiak, ugye, ők tényközlésre szeretik használni a beszédet. Tehát amikor van mit mondani, akkor beszél. A nők meg akkor is beszélnek, amikor nincs mit mondani. De azért, mert ők kapcsolattartással használják a beszédet. Tehát, és ezért vigyázz, amikor egy nő elhallgat, ott nagy baj van. Mert megvonta a kapcsolatot. Amikor egy férfi elhallgat, akkor nincs baj, mert gondolkozik, vagy valamit, érted? Hát most képzeld el! Hát ez megint micsoda? Ez megint az egymással hangolódás, érted? Ez a rezdülés, hogy érzékelem-e azt? És nem sértődök-e meg én nőként, hogyha ő elhallgatott, ő pedig összeszedi magát, ha én elhallgattam. Ugye? Mert ezek mást és mást jelentenek. És például a férfiak azért sokszor kicsit egyenesen, vagy mit tudom én, de ez nem durva, tehát nem csúnyán egyenesen, hanem úgy nyersen fejezik ki magukat, érted? Megmondja, tak, ez van. A nők, meg ugye a kapcsolat miatt, meg a minden szereti kicsit körülírni, hogy véletlenül se tarara. Erre mit mond a férfi? Ne célozgass már! Érted? Szóval amikor elkezdjük mondani, hogy hát tulajdonképpen most azért elfogyott a kenyér, de hát nem olyan nagy baj, de hát jó lenne valaki elmenne kenyérért, tehát azért úgy végül is nincs vacsorára kenyér, de szóval én nem tudok elmenni, de jó lenne, hogyha valaki el... Mondd meg, menjek el, hozzak, valaki megy el, mit csináljunk, mi lesz, vagy nem eszünk kenyeret, érted? Szóval, hogy ne célozgass. És ő pedig szeretné azt, hogy ő megmondja ki, de nekünk néha kicsit durva. Ugye volt, a fiaink voltak, ugye van három fiunk is, és akkor így

0: magad, és tényleg majd legközelebb megpróbálom, meg...
1: Jaj, anya!
0: Érted? Szóval ez a körülírós, ez megy nekünk nőknek, de ez nem mindig jó. Utaznak a férfi, meg a nő autóznak. Nem innál egy kávét, Joe? Kérdezte tőle a nő. Joe elmosolyodott. Kösz, de inkább nem. Jól vagyok anélkül is. Megfordult a fejében, hogy milyen kedves a lánytól, hogy megkérdezi. Kis idő múlva észrevette, hogy a nő nem szól egy szót sem. Fölmerült benne a gyanú, hogy talán valamivel megbántotta. Mi a baj, drágám? Dudakolta.
1: Semmi, vetette oda fokhegyről a nő.
0: Hát valami csak van, próbálkozott a férfi. Hát mi? Az, hogy nem állsz meg, sziszegte a nő. Joe elemző logikával gyorsan megpróbálta felidézni, mikor is mondta ki a nő a megállni szót. Biztosan érezte, hogy ez a szó nem hangzott el, és ezt meg is mondta a nőnek. A lány erre azt felelte, hogy figyelmesebb lehetne, amikor ugyanis ő azt kérdezte tőle, hogy nem kére egy kávét, valójában arra gondolt, hogy ő azért inna egyet. Azt várod, hogy gondolatolvasó legyek, csipkelődött a férfi. És kész a konfliktus, mert nem rezdültek. Ezek a kicsi kis rezonanciák, ezek, és ezt szét tud vinni, mert még egyszer, meg még egyszer, meg még egyszer. Itt van az 5-1 arány, a kritikának az 5-1 aránya, ezt még elmondom. Figyeljek, a kritika, de erre tényleg szóval, hogyha semmi más nem visznek haza, akkor ezt vigyék haza. Hogy a kritika minden idegrendszerben odaesik, ahová a fizikai bántalmazás. Fizikai bántalmazás. Tehát minden idegrendszer úgy jelez, akármilyen kis kritikára, hogy hát ez fölpofozott. Tehát védekezik, hárít, támad. A legjobb szándékú kritikára vigyázz. Tehát amikor azt mondjuk, hogy jaj, csak azért mondtam, hát tudod, csak azért mondtam. Hát csak azért felpofozták, kész. Meg lehet tanulni a kritikának is az olyan módon való odaadását, hogy azért az befogadható legyen, akkor is fog fájni. Vigyázz. De nem az a módja, hogy nem mondunk kritikát. Hála Istennek, hogy vagyunk egymásnak, hogy meg tudjuk mondani, hogy mi nagyon-nagyon keserves annak az embernek a sorsa, akinek nincs egy olyan embere, aki megmondja a kritikát, vigyázz. Tehát az nagyon. Tehát meg kell mondani. Jó. Egyrészt akkor kell tudni a módját, ez egy másik előadás, nem mondom el, de az nagyon fontos, hogy attól az embertől tudunk egyáltalán meghallani, csak meghallani, befogadni kritikát, akitől az elmúlt időszakban 3 pozitív gesztust tapasztaltunk. Na ezért voltam, mondd ki a jót, ezért volt, érted? 3 pozitív gesztust az elmúlt időszakban. Akkor tudod meghallani a kritikáját. Ha közelálló személy, vagy éretlen személyiség, ez a gyerekünk, tehát nem a párkapcsolatra gondolok, de közel élünk, akkor 5 az 1-hez. Nem 5 az 1-ben, vigyázz. 5 az 1-hez. Ennél alacsonyabb, a 3-nál alacsonyabb szakirodalmi adatot nem találsz. De ez nagyon nehéz. Ez tényleg nagyon nehéz. Gondold meg abba a sűrűségbe, ami zajlik otthon, meg a minden, hogy mikor történik meg ez a 3 pozitív gesztus. Mikor történik meg? És csináltam egy ilyen kis modellt a gyerekekre, ugye neveléssel foglalkozom sokszor, de érted, hogy például, ugye, hazajön a gyerek, ide leömlik az egész minden, táska, bot, mit tudom én, korcsolya, síbot, zongora, minden, ide leteszi, érted? Csak a sáros cipője nem, azzal bejön. Itt van az öcsi, egész délelőtt eljátszotta, hogy elhalad mellette visítás. Kiér a konyhába? Anya, kell káposzta, van megint, fúj. Mire én? Feltűröm az ingújamat. Gyere, édes, menjünk ide vissza. Hányszor mondtam neked, hogy mindig legalább arrébb tegyed, hogy a következő be tudjon jönni. Most egész délelőtt pakoltam utánatok. Nem igaz, hogy egyszer nem tudsz, és stb. Jó van, tót félre, de legalább azt a sáros cipődet vennéd le. Én egész most mostam föl. Ha te csak egyszer is fölmostál volna ebbe a lakásba, azt tudnád, hogy ez nem olyan egyszerű. És ez a kicsi gyerek egész délelőtt a hangját nem hallotta. Miért kell úgy elhaladni mellette, hogy mindjárt visít? És mi az, hogy kell káposzta? Megbeszéltük, hogy nyugodtan ehetnél ott a, mit tudom én, az üzembe, és akkor tudnál különbséget tenni kell káposzta és kell káposzta között. Na, ez volt 7 kritika. Hoppá! 7×3 = 21. Közel él, fejletlen személyiség, gyerek, 7×5. 35. Mikor telik el a 35 pozitív megjegyzés és gesztus? Nálatok milyen a reggel? Kiosztjátok a 35-öt? Hogy de jó, De jó, hogy fölkeltél, de jó, hogy beágyaztál, de jó, hogy megfőzted a kávémat, és

0: az ebédet, és betetted a mosást, és fölmostál, és elvitted a gyereket az oviba, és köszi, hogy nem tudom mi. És ez is 10 volt csak. Hát érted? És nem fogadhatod így, hogy üdvözöllek, dicső lovat, szép a lovat, szép a lovat. Szóval gyűjtögetni kell. Gyűjtögetni kell. Kapd rajta, ha jót tett. A házastársadat is. Kapd rajta, ha jót tett, és mondd ki a jót. Azért, hogy egy, esetleg, hogyha van egy kritikád, amit meg kell fogalmazni, akkor legyen megágyazva neki. Hát ez a módszere. Tehát minden, ami nem szó, az a testbeszéd például, ugye, a legyintések, a hangsúly, a hallgatás. Amikor nem vagy ott, akkor is, tehát akkor is, amikor mögötted nem legyintek, nem húzom, érted? A testbeszédnek 1000-szer nagyobb a súlya, mint amit kimondunk. A testbeszéd nagyon-nagyon erős. A beszédünknek, ezt is biztos mondtam már, 7%-a a szó, amit kifejezünk, annak, amit ki akarunk fejezni. Érted a szó? 7-es, itt most, érted, 2 órája nyomom a szót, és az csak 7% volt. Az összes többi, a gesztus, a tekintet, a minden, amit hordozol magadban, amit nem tudsz annyira, az a 16 kilométer, tudod? Az. És az a testbeszéd. Amikor például, mert megmondtam, hát ne lődözd le, így. Szóval itt kell lennének azok a gesztusok, amik befogadók, amik megölelők, amik valami... Na. Nagyon-nagyon fontos. Tehát a minden, ami nem, tehát ezek a hangsúlyok, persze. Gondoltam. Jó. Neked öltözködöm, tehát van a szoknyának üzenete, van az öltözetnek üzenete, amit nem mindenkinek hordok, hát jó, ehhez van. A szexualitásban, a gyengétségben, ugye ez minden, ami nem szó, tehát ugye minden gyengétség, az érintés. Az érintésről még szeretnék egy picit, az érintés. Az érintés emberi alapszükséglet, azért ezt ne felejtsük el. És azt jelenti, hogy nagyon nagy szükségünk van rá, és rengeteg mindent ki lehet fejezni az érintéssel, amit szóval nem tudunk. És mérték is, tapasztaltuk is, stb. Hihetetlen nagy hidat képez akkor is, amikor, érted, amikor esetleg van közöttünk valami feszültség is, de, és itt nem mindig a, nem tudom én, a teljes ölelésre gondolok, de azért egy kis érintés, egy kis kisúj, egy kis pacsi, egy kis... Nagyon-nagyon fontos. Na most az érintés az embernek erősebb szükséglete, ugye alapszükséglet az, ami nélkül nem tudunk élni, ez az, és ilyen az érintés is. Erősebb szükséglete az embernek, mint a táplálék igény. Tehát inkább egy kicsit visszafogom, de ölelj meg. Ezt jelenti. És ilyenkor szoktuk hallani, hogy jaj, mert nem vagyunk olyan simogatós fajta. Hát szedd össze magad. Ne. Azért, te érted, mert nagyon fontos. A pandémia idején szakszó is keletkezett, a bőréhség. Van bőréhség. És ez korábban nem volt, mert olyan természetes volt akár, hogyha, mit tudom én, rokonok, barátok találkoztak, piffe, györelés, meg minden. Most már nem. Lehet, hogy ökölpacsi, lehet, hogy egy kicsi, lehet, hogy ilyen japán módon nyomjuk. Érted? Szóval nagyon-nagyon sokféleképpen kopott ki, és nagyon-nagyon fontos lenne, mert tényleg alapszükségletről van szó. Hát különösen egy ilyen helyzetben, amikor annyi mindent tud elmondani egy érintés. Na most csináltak ilyen kísérleteket is, hogy például egy ilyen telefonfülkébe hagytak pénztárcát, és az volt a kísérleti alanyoknak a feladata, hogy amikor kijön az ember, aki megtalálta nyilván a pénztárcát, megkérdezi tőle, hogy nem találta egy pénztárcát. És képzeljétek el, voltak, akiknek az volt a feladata, hogy csak úgy kérdezze meg, és volt, akiknek az volt a feladata, hogy kicsit valahogy érintsék meg, mikor megkérdezik. Csak egy ilyen kicsi kis észrevétlenül. Akit megérintettek, mindegyik kivétel nélkül visszaadta a pénztárcát. Akit nem, ott is volt azért, aki visszaadta, de nem, te érted, nem ilyen egyértelműen. Tehát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokat jelent egy érintés. Csinálták a majom kísérleteket is, biztos azt is, többen a drótanya meg szőranya kísérletet talán ismerik, ugye, azt gondolták, hogy ahhoz fog kötődni a kicsi majom, akitől a táplálékot kapja, világos. Volt a drótanya, attól kapta a táplálékot, és volt a szőranya, akihez oda lehetett bújni, de nem kapott tőle táplálékot. A szőranyához kötődött. És nem a drótanyához. Volt akkor a rézuszmajmos kísérlet, na az tényleg döbbenetes. Láthatták az anyát, de nem érintkezhettek vele, és mindent megkaptak, minden ellátást, csak hogy nem érintkezhettek az anyával. Döbbenetes fejlődési zavarok alakultak ki a fiatal állatoknál. Közönösen üldögéltek, vagy monoton módon körbejártak a ketrecben, fejüket eszelősen, céltalanul rángatták, nem játszottak, nem ugrándoztak, bőrüket notóriusan sebesre vakarták, az idegen közeledésére saját fejüket a ketrecbe ütötték, semmilyen fajukra jellemző viselkedést nem mutattak, és kifejlett majmokként képtelenek voltak az utódnemzésre és az utódtáplálásra is. Gondold meg, csak az érintés hiányzott. Úgyhogy azt gondolom, elég közel vagyunk egymáshoz ahhoz, hogy ezt tényleg jól tudjuk gyakorolni.
1: Kedves hallgatóink! Elhangzott műsorunkban tovább folytattuk Uzsajné Pécsi Ritának, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola főiskolai tanárának, neveléskutatónak előadását, amely a székelyudvarhelyi kis Szent Teréz római katolikus templomban hangzott el. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
3: Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
4: Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. Különböző platformokon még a mai napig fellelhetőek úgynevezett Teenspo oldalak, melynek célja, hogy az evészavarosok egymást motiválják a fogyásban, és benne tartsák egymást ebben az állapotban. A Pszichopercek podcast e-havi témája a bulimia nervóza, vagyis a MIA, és az anorexia nervóza, vagyis az ANA, amelyről Tamás Virág és dr. Csordás Georgina pszichológus beszélget. Mindezelőtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei, maradjanak velünk!
3: Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
5: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem április 14-én ismét megrendezte az egészségnapot, amely idén is számos érdeklődőt vonzott. A rendezvény célja ezúttal is az volt, hogy felhívja a figyelmet a testi és lelki egészség megőrzésének fontosságára, valamint gyakorlati lehetőséget kínáljon az egészségtudatos életmód elsajátításához. A programok már a délelőtti órákban elkezdődtek a Líceum épületében, amit egy ünnepélyes megnyitó előzött meg a díszteremben, ahol dr. Váci Kálmán Zoltán nemzetközi és innovációs rektorhelyettes köszöntötte a jelenlévőket. A megnyitót követően egy egyetemi dolgozókból álló tánccsapat alapozta meg a nap hangulatát egy látványos tánc bemutatóval. A Tittelpár könyvtárban egészségügyi szűrések zajlottak, ahol többek között vércukor és koleszterin szint mérésre is lehetőség nyílt. Emellett véradásra is sor került a Magyar Vöröskereszt közreműködésével, amelyhez sokan csatlakoztak, ezzel is hozzájárulva egy nemes célhoz. A rendezvény fontos részét képezték a szakmai előadások, ahol a testi és lelki egészség aktuális kérdései kerültek terítékre. Az érdeklődők hallhattak a stressz és a kiégés kezeléséről, a B-agytengely szerepéről, valamint a mesterséges intelligencia mentális egészségben betöltött lehetőségeiről is. Mester Dolly, egyetemünk oktatója, a hallgatói stressz és kiégés hogyan előzhető meg címmel tartott előadást. Az aktív kikapcsolódás kedvelői számára a dolgozói programok között a testtudatos mozgás, az irodai torna, a hangfürdő és a svéd masszázs is szerepelt, amelyek lehetőséget biztosítottak a feltöltődésre. Az egészségnap ismét bebizonyította, hogy az egyetemi közösség számára fontos az egészségtudatosság és az aktív életmód. A rendezvény nem csak hasznos ismeretekkel, hanem élményekkel és közösségi kapcsolódásokkal is gazdagította a résztvevőket. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Roma Szakkollégiuma idén is megszervezte hagyományos rendezvényét a Nemzetközi Roma Nap alkalmából. A líceumban megtartott egésznapos esemény célja az volt, hogy közös térbe hozza az egyetemi hallgatókat, a tanodák fiataljait, a roma szegregátumból érkező tapasztalati szakértőket, családokat, gyermekeket és az oktatási közösségi partnereket, erősítve a párbeszédet, az elfogadást és a kulturális kapcsolódásokat. A rendezvényen köszöntőt mondott dr. Pajtóhné dr. Tari Ilona, az egyetem rektora, aki elmondta, A mai nap egy olyan alkalom, amikor figyelmünket a roma közösségek kultúrájára, történetére, értékeire és jelenlétére fordíthatjuk.

0: történik meg, tehát hogy a személy az rájön neked konkrétan rohamok, nagyon hasonlóan a bulémiához. Ugye a bulémiánál is, hogyha már ilyen tünetekről beszélünk, ugye az történik, hogy a személynek vannak falásrohamai, nagyon sokat eszik, és ugye ezektől, hát burgálásnak hívjuk egyébként szép szóval, hogy az, hogy meghánytatja magát, tehát hogy megszabadul az ételtől, és nagyon sokan egyébként ezt az aspektust nem tudják, vagy nem látják, hogy ezek ilyen rohamszerűen vannak, tehát hogy ez egy kényszeres viselkedés. És a falásrohamoknál ez nagyon hasonló, viszont ugye az történik, hogy nem szabadul meg a személy tőle. Tehát lehet, hogy mondjuk kívülről csak azt látjuk valakiről, hogy mondjuk ő túlsúlyos, aminek ugye lehet ezer meg egy oka, de lehet mondjuk a hátterében egy ilyen étkezési zavar is. Az anorexiánál az pedig ugye azért az egyik legfeltűnőbb, vagy hát itt társadalmunkban azt lehet mondani, hogy viszonylag könnyen látható evészavar, mert ott ugye a személy nem eszik, és ugye azzal, hogy éhezteti magát, ugye kórosan lefogy, ugye az izomzata is ugye elkezd eltűnni, ugye nem csak a zsír az, ami ilyenkor leépül, és én azért gondolom azt, hogy inkább ez a kettő az, ami elterjedtebb. De általánosságban így az étkezéssel kapcsolatos zavaroknál nem csak ez a három van, vannak egyéb olyan betegségek is, amikről kevésbé gondoljuk azt, hogy egyébként ezek is étkezési zavarok lehetnek. Tehát ezen kívül vannak más típusai is az evészavarnak, amit vannak olyanok, amiket például a DSM még nem ismer el önálló zavarként, de egyébként a szakemberek evészavarként hivatkoznak rá, például ilyen az ortorexia. Az ortorexia az szokták úgy is fordítani, hogy egészséges ételfüggőség, és itt ugye az történik, hogy a személy csak bizonyos fajta ételeket eszik meg, hogy például ő csak a nem tudom én milyen folyóból kifogott lazacot hajlandó megenni, viszont nagyon sok szakember, aki gyakorlatban dolgozik evészavarokkal, ők azt mondják, hogy valójában ez valahol az anorexiának az egyik fajtája. Illetve hát vannak olyan evészavarok, amik meg pont azért nem annyira feltűnők, mert hogy pont nagyon egészségesnek néz ki a személy, és az ortorexiánál az van, hogy általában ott a személy nagyon lefogy, ugye pont azért, mert csak bizonyos típusú ételeket eszik meg, és ebben merül ki ugye a kényszeresség, de van például az inverz anorexia, vagy szokták hívni testedzés függőségnek is, amikor ugye, ahogy a nevében is benne van, azért inverz anorexia, mert hogy pont nem éhezteti magát a személy, hanem az történik, hogy ő nagyon sok időt tölt azzal, hogy ő edzen, tehát az, hogy ugye ez a testedzés függőség része, illetve ez ugye társul egy étkezési zavarral is, tehát hogy az étkezés az ugye csak azt a célt szolgálja, hogy például csak bizonyos ételeket, mondjuk csak olyanokat, amiben mondjuk magas a fehérje tartalma, stb. És itt most a zavaroknál mindig az a fontos, hogy nem arról van szó, hogy valakinek van mondjuk egy intenzívebb edzése, vagy mondjuk van egy intenzívebb diétája, amit valami miatt be kell, vagy be szeretne tartani, hanem amikor ez már kényszeres. Az evészavarnál jellemzően megjelenik egy megváltozott testkép, és ennél a testedzés függőségnél is például megjelenik az, hogy amikor ő a tükörben néz, akkor ő azt látja, hogy ő nem elég izmos, és hogy ezért ugye nagyon-nagyon sokat edz, viszont ez is lehet egy olyan mértékű, hogy ez már egészségtelen. Tehát akár az, hogy sérülést is okozhat mondjuk magának ezáltal, hogy túlzásba viszi, illetve ugye ez az evészavar része is. Ugye nagyon sokszor nagyon gyakori az, hogy különböző táplálékkiegészítőket szednek, vagy akár megjelennek mondjuk a szteroidoknak a használata is, és ugye annak érdekében, hogy elérjenek egy kívánt kinézetet, ez az anorexiánál is ugyanígy megvan, ugye az, hogy valaki nagyon vékony szeretne lenni, és amikor ő a tükörben néz, és szerintem a neten nagyon sok ilyen kép van, hogy ő egyébként már csont és bőr, de amikor a tükörben néz, akkor még mindig túlsúlyosnak látja magát. És ez mindig megvan az evészavarnál, hogy nem valósan látja magát, illetve az, hogy nem egészséges a hozzáállása az ételhez, tehát van benne valami kényszeresség, akár az, hogy rohamokban eszik, akár az, hogy abszolút nem eszik, vagy az, hogy csak bizonyos dolgokat hajlandó megenni.
1: Ezzel szemben a bulémiánál viszont az ebben szenvedők vagy átlagtestalkatúak, vagy túlsúlyosak. Miért lehet ez szerinted?
0: Hát azért, mert magából a betegségből adódóan nem biztos, hogy megtörténik a jelentős súlyvesztés. De egyébként nem vagyok dietetikus, sem ezzel foglalkozó szakorvos, tehát hogy pontosan az okát én így pszichológusként nem feltétlenül tudom megmondani, hogy miért van ez a percepció, hogy mondjuk a bulimiás személyek azok sokszor más testsúlyúak egyébként. Nagyon sok olyan bulémiás személy is van, akik mondjuk pont azt, hogy nagyon vékonyak, tehát akár így nagyon gyakori egyébként mondjuk modellek körében is, vagy színészek körében is, és nagyon sokszor ugye ez a nyomás, ami rájuk nehezedik, nagyon gyakori az, hogy mondjuk híres embereknél kialakul valamilyen evészavar, és egyébként egyre többen vannak, akik erről nyíltan beszélnek. Hogy mondjuk van valami film, és annak a forgatása után kialakult náluk mondjuk egy ilyen evészavar, hogy ugye meg kell, hogy vonják maguktól az

0: ételt, ugye azért, hogy tartsanak egy bizonyos testsúlyt, és akkor utána ugye, mivel nem ehetnek, ezért hirtelen utána, amikor megtehetik, nagyon sokat esznek, és akkor ugye, mivel azt nem lehetett volna, jön egy bűntudat, akkor ugye megszabadulnak ettől az ételtől, és ez ugye nagyon szépen be tud állni egy ilyen ciklusba, és visszatérően meg tud jelenni.
1: A felkonfban is elhangzott, hogy vannak különböző tinspó oldalak. Ezeknek az a lényege, és ugye ez leginkább a Tumblr-en indult, hogy már étkezési zavarral küzdő személyek töltenek fel ilyen motiváló képeket arról, hogy a többi étkezési zavarban küzdő, vagy még nem étkezési zavaros azzá váljon, aki pedig már benne van, az még inkább motiválja őt a fogyásra. Ezeknek különböző fajtáik vannak, akik a már nagyon vékony és nagyon alultáplált testüket teszik fel, hogy megmutassák, hogy ilyen is lehet lenni. Különböző ilyen vékonyság okozta jegyekre fókuszálva.
0: Hát ez ugye a Tumblr, de nem, tehát ugye akkor az volt az a közösségi média felület, ami nemzetközileg is elterjedt, tehát hogy ugye nem csak az, hogy Magyarországon a MyVip-en az emberek mit csináltak, meg az IVI-ben, hanem ugye nálunk egyébként én úgy gondolom, hogy ez volt az, ami így jobban megjelent, de hát manapság is ugyanez, tehát hogyha azt nézzük, hogy a TikTok, az Instagram, Pinterest, tehát hogy ugyanígy ezek megvannak, és hogy fontos az, hogy ugye így mondtad, hogy ugye az evészavart valahogy promotálják, de hogy valójában ők ugye ezt nem evészavarnak fogják fel, hanem ugye van egy kinézet, amit el szeretnének érni. Tehát valójában ez ugye a vékonyságnak és ugye az aktuális szépségideálnak a követéséről szól valójában ez, és ezek ugye pont arról szólnak, és ebbe az a nehéz, hogy ezeket, akik nézik, azok általában nem a 25 évesek, hanem a 14 évesek, akik ugye azt látják, amikor bekapcsolják a tévét és nézik a kedvenc filmjeiket, hogy mindenki nagyon vékony, és aztán ugye adnak erre praktikákat, hogy ugye hogy nézzenek ki ezek az emberek, és az a nehéz, hogy ugye azok a filmek, amikben velük egykorú személyek vannak, elvileg, hogy ugye minden filmben 15-17 éves a főszereplő, hogy ugye azokat is ilyen 20, akár 30 éves színészek játsszák. És ugye alapvetően a serdülőknek a testképe általában azért serdülőkorral elkezd a testkép negatívabb lenni, és ugye hát mert hogy ugye hormonális változások, stb. És hogy pont az van, hogy ugye ők szeretnének úgy kinézni, mint az ideájaik, ugye nagyon megnő a szerepe a kortársaknak, illetve a médiának, és hogy erre adnak praktikákat, hogy bírt ki azt, hogy igen, hogy ne egyél meg, hogy egy almát hogy lehet felvágni 8 felé, úgyhogy ne látszódjon, hogy nem ettél semmit. És ezek nem csak a Tumblr-on voltak, hanem régen voltak ilyen úgynevezett, ezek az meg mi a oldalak, ahol már kb. Ilyen vallásos szinten, tehát hogy olyan tartalmak voltak kb. Tényleg, mint egy ilyen vallás, az, hogy hogyan tartsák be ezeket a szabályokat, is voltak ilyen parancsolatok, hogy kerülje el az ember azt, hogy egyen meg ilyenek, és ugye ezeket az oldalakat nagyon hamar ugye levették, de hogy akkoriban tényleg jellemző volt, de akár a médiában is az, hogy ez a vékonyságnak a promótálása, és ugye ez csak nagyon az egyik oldal.
1: Akkor ott van mondjuk a Bridget Jones filmek.
0: Igen.
1: Ahol a színésznő konkrétan egy topmodell, akit kértek, hogy hízzon egy pár kilót a szerepért, és egy, nem is azt mondom, hogy átlagos testalkatú, egy vékony testalkatú nő, aki konstans arról beszél, hogy ő mennyire kövér, igen, és minden film, meg ilyen kis napló bejegyzése úgy indul, hogy ő most 60 kiló, és most úristen, de kövér, és akkor most tök rossz neki, és őt senki nem szereti, és egy topmodellről beszélünk, aki hízott 2-3 kilót a szerepért.
0: Igen.
1: És az egész filmnek az a plotja, hogy ő kövér.
0: Igen, és ugye az sem segít ezen, hogy nagyon sokszor, most már ez picit talán kezd változni, de nagyon sokszor azok a karakterek, akik túlsúlyosak, de ez nem csak nők, férfiaknál is, tehát férfiaknál is nagyon-nagyon megjelennek az evészavarok, csak kevésbé annyira feltűnő, vagy hogy kevésbé figyelünk rájuk, mint mondjuk a lányokra, de hogy például a férfi női karakterek is, tehát hogy az, aki túlsúlyos karakter, az általában valamilyen komikus karakter. Tehát, hogy nagyon ritka az, hogy valójában nem az adja a komikumát, vagy hogy nem, tehát hogy általában nem olyan szerepet kapnak, amik így a cselekmény szempontjából fontos, hanem az, hogy egy ilyen kicsit viccesebb mellékszereplő. És hogy én úgy gondolom, hogy ebben egyébként van egy változás, meg akár abban is, hogy a szépségideálok is változtak, lásd ugye Kim Kardashian és a többiek, hogy ugye egy időben bejött egy kicsit teltebb testalkat, ami preferált, és ugye bizonyos arányoknak a követése. Ugye nekik nagyon sok ilyen volt, hogy a különböző ilyen fűzőtréning és egyebek ugye a vékony derék, és most valahogy visszatértünk erre a másik fajta testalkat, és most megint ugye ez látszik, hogy annak ellenére, hogy ma már elvileg nem szokták ezt így kimondani, meg most már nem annyira lehet megcsinálni azt, mint mondjuk a 2000-es években mondjuk egy műsorban, hogy explicite valakit lekövérezek, de hogy akkor is azért az megjelenik, hogy mindenki, aki fontos, az elkezd nagyon-nagyon vékony lenni. És ilyen feltűnően vékony, tehát nem csak az, hogy súlyt veszít, mert egyébként meg persze ingadozik az embereknek a súlya, hanem az, hogy különböző eljárásokkal még vékonyabb kinézetet érnek el, lásd ez az arcból kivett zsír történet.
1: Így van, abszolút, meg ezek a Kim Kardashian és hozzá hasonló celebek is, a BBI-jüket, ezeket a fenékplasztikákat, ahol még így ilyen igen. plusz cuccot betesznek, hogy még nagyobb legyen. Egyre inkább az a trend látszik, hogy most mindenki veszi ki, és hagyja
0: igen,
1: el
0: most
1: ezeket.
0: Ugye visszatértünk igen ide, és aztán eltelik még 10 év, és akkor megint vissza. Persze. Tehát, hogy ebben van egy ilyen ciklikusság, csak az a nehéz ebben, hogy ezek olyan szépségideálok, amik nem valósak. És egyébként nagyon sok olyan sorozat van, amiben vannak ilyen mellékszereplők, akikről kiderül. Például általában a bulémia szokott, mert ugye az a vagy hát filmekben az ilyen, hát meg ilyen plot twist mindig, ugye, hogy hát van egy, nem tudom én, egy lány, aki nagyon populáris, és amúgy meg a főszereplő valahogy a WC-ben, ugye a női mosdóban rájön arra, hogy ő valójában bulémiás, tehát, hogy ez viszonylag gyakoribb a filmekben, hogy ez megjelenik, de hogy annyiból meg jó, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy még akkor is, hogyha rejted, de hogy ez hát nem is az, hogy gyakori, de hogy azért előfordulhat.
1: Ugye a Falcom során elhangzottak ilyen nevek, hogy Anna, Mia és Ed. Azért is alakultak ki ezek, mert már több közösségi oldal szűri egyébként, hogyha ezeket beírod, akkor nem fog neked ilyen tinspókat kiadni. Jó, a Tumblr az már annyira nincsen használatban, tehát ott még ha beírod, akkor kiadja. Viszont TikTokon már létrehoztak egy ilyet, hogy kiírja a kékvonal alapítványnak az elérhetőségét, ha ezeket beírod, illetve így segítséget nyújt és jelzi, hogy nem vagy egyedül, ami egyébként egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés, én ezt abszolút támogatom. És már egyébként teszteltem, és a Miát és Anát beírva is ez dobja ki, úgyhogy már ezt is felfedezte. Viszont még mielőtt ez a védelmi rendszer kialakult, sokkal könnyebb volt így egymás között az étkezési zavarosoknak utalni erre, illetve több beszámolóból az látszik, hogy sokan az étkezési zavarukat így megszemélyesítik, és ezért is vannak ezek a nevek.
0: Egyébként ez, én már hallottam erre példát mentális betegségeknél, hogy így külön hivatkozik rá, hogy mondjuk én meg az ADHD-m, vagy hogy a mai napon az autizmusom így van, tehát hogy hallottam már ilyet, ez abszolút, mert azzal, hogy ugye kívülre helyezed, azzal könnyebb a megküzdés, de hát ez ugyanaz, mint amikor kisgyerekek lerajzolják, hogy mitől félnek, azért, mert ha kívül van, akkor az már nem annyira, vagy hát a fenyegető is, de akkor is már adok neki valami formát, és azzal már tudok mit kezdeni.
1: Ami szerintem a legnagyobb ilyen kereső szó most, ahogy említetted, nagyon visszajöttek ezek a 2000-es éveknek igen. a divat, sztár, testalkat ideájai, és ennek kapcsán egy bizonyos része a modelliparnak, ezek a szlávik dollok, vagyis ezek a szláv babák, akikre jellemző ez a sötét szőke haj, nagyon tompa vonások, vagy nem is tudom, hogy mondjam, tehát, hogy nem
0: hát
1: ilyen...
0: ezek a szláv vonások, igen.
1: Ilyen tehát, babás, hogy... igen, ilyen igen. kék szem, stb. És jellemzően ők nagyon-nagyon vékony lányok, de tényleg nagyon. És ezek jelennek meg, és ebből is különböző alakok így nagyon-nagyon népszerűek lettek az utóbbi időben. Na most szurkoljatok, hogy ezt ki tudjam mondani rendesen. Vlada Rojaskova és Slena Opanka, ők szintén ilyen szláv modellek, és itt az egyik lányról alakult ki egy kép, ahol igazából egy ilyen modellfotója van, és különböző formában ráírják ezekre, hogy are you sure about that? És ezt általában olyan képeknél szokták, vagy olyan kontextusban használják, hogyha valaki enni akar. Tehát ez egy ilyen elrettentés, hogy biztos vagy ebben? Mert ez a modell, aki nagyon-nagyon vékony, és most éppen ilyen szépségideál, az nem tenni. És ebből igen. rengeteg videó van. Én, ahogy ezek után kutatgattam, ugye a TikTok algoritmusa az észreveszi, hogy mi az, amit nézel.
0: Igen, és folyamatosan hasonló kontenteket dobál.
1: Pontosan. Tehát, hogyha
0: milyen
1: egyszer...
0: jó lesz neked hazamenni.
1: Nagyon kellemes, igen. Tehát, hogyha egyszer ezt elkezded, és egyszer belenézel igen. ilyen videókba, akkor belekerülsz egy ilyen buborékba, igen. és folyamatosan ilyen kontentet fogsz kapni. És nekem most dobálja a különböző random orosz zenékre azt, hogy mennyire vékonyak ezek a modellek, és hogyan kellene ezekre hasonlítani, és mit kéne enned, mit nem kéne enned, és ezekre is hoztunk különböző példát, mert különböző diétákat is bemutatnak ezek, tehát láthatunk ilyen videókra rácsatlakozva különböző diétákról videókat, almákról, tojásfehérje sárgája nélkül, diétás, kóla, stb.
0: Hát meg vannak ugye a folyadékdiéták, ugye az egy időben, most már talán nem biztos, hogy annyira divatos, de hogy ugye ezek a lédiéták, és hogy ezekkel is az van, hogy ugye azt nagyon jól tudjuk, hogy az egyoldalú étkezés az sosem jó. És egyébként vannak ilyen táborok, ahova emberek elmennek, és ők ott vannak egy hétig, ugye jellemzően általában ők szoktak elmenni. Hát ugye egyrészt csak folyadékot fogyasztanak, vagy azt sem, illetve hát vannak olyan dolgok is ebben, amik ilyen hashajtás, beöntés, és nem folytatom a dolgokat. Tehát, hogy ilyen dolgok történnek ezekben a táborokban, ugye amikor hazamennek, akkor ugye súlyt vesztenek, mert hogy ugye egy hétig egy ilyen táborba voltak, utána ugye vissza, ugye jó-jó effektus visszatér a testsúly, és megint mennek ezekbe a táborokba. Meg nekem csak még így, mielőtt tovább mennénk így erről a szláv babákról, egy ilyen érdekesség, hogy ugye alapvetően az, hogy a modelliparban régen én ezt így olvastam, nem vagyok annyira szakértője a témának, de hogy állítólag nagyon sok olyan modell volt, akiket ilyen kelet-európai orosz területekről vittek el modellnek, és ők nem azért néztek ki így, mert ez volt a szépségideál, hanem hát ugye azért választották őket, de hogy ők konkrétan éheztek. És ugye hát ez konkrétan hát ez igazából ilyen sex trafficking, vagy ugye prostitúció, hogy ugye bevitték őket, és ugye a modelliparba hát így kényszerítették őket, és ugye, hogy nem onnan jön ez a kinézet, hanem hogy ez pont fordítva, hogy azokat az embereket választották ki, akik így néztek ki, és ez az éhező kinézet, ami most is ugye nagyon divatos, az valahol innen jön, csak hogy azok tényleg éhező emberek voltak, és nem az, hogy egy egészséges diéta testmozgás mellett néznek ki így.
1: Így ilyen záró gondolatoknak, esetleg aki most hallgatja ezt az adást, és benne van ilyenbe, az hogyan tud kitörni? Nyilván a szakemberi segítség mellett mit tehet, hogy kikerüljön ebből a körforgásból és ebből a negatív megküzdési módból?
0: Hát ugye egyrészt az első az, hogy felismerje, hogy valami nem működik, és általában, hogyha ugye nem vagyunk jól, akkor ne, hát tudom, hogy ez úgy hangzik, hogy ne okold magad köszi, tehát hogy ez így. De nagyon fontos az, hogy olyan emberekkel vegyük körbe magunkat, természetesen ugye a szakemberek felkeresése mellett, akik támogatóak, tehát hogy akik elfogadnak minket feltétel nélkül, és hogy próbáljuk meg elhinni, hogy igen, vannak olyan emberek a környezetünkben, mert ugye nagyon sokszor ugye az alacsony önértékeléssel az is jön, hogy úgy érezzük teljesen, hogy egyedül vagyunk. De egyébként úgy gondolom, hogy az nem egy rossz dolog, hogyha az ember esetleg direkt megpróbál olyan tartalomgyártókat keresni, akik pont az ellenkezőjét mutatják, tehát most nem feltétlenül csak a body positivity, hanem esetleg olyanok, akik hasonló problémával küzdöttek, és valahogyan sikerült nekik ebből kijönni, mert nekik nagyon sok olyan tartalmuk van, ugye ez a sorsközösség, vagy sorstársaság, hogy ők elmondják, hogy nekik milyen nehéz volt, és hogy az ő szájukból hallani azt, hogy de igenis van ebből kiút, lehet, hogy most éppen vannak rosszabb napok, de akkor is hidd el, hogy majd jobb lesz. Azt más tőlük hallani, mint mondjuk nem tudom, anyukánktól, mert hogyha ő nem tudja, hogy mibe vagyunk benne, akkor az nem biztos, hogy annyira hiteles. Tehát, hogy mindenképpen, tehát, hogy ne féljünk szakemberhez fordulni, ez nagyon-nagyon fontos, meg az, hogy akkor próbáljunk meg pont a média ellen médiával harcolni, hogy akár keressünk olyan tartalmakat, amik pont ennek mennek ellent, és akár hasonló embereket, akik hasonló helyzetben vannak, mint mi.
1: Abszolút, meg már olyan tartalmak is elérhetőek, ahol szintén valószínűleg ezzel küzdő vagy már megküzdött emberek készítenek videót arról, hogy ők esznek, és hívnak téged, hogy te is egyél velük. Uh-huh. Akár igen. Ez is egy tök jó megküzdési mód lehet.
0: Igen, mert akkor az ember úgy érzi, hogy nincs egyedül. De egyébként már az első lépés a legfontosabb, hogyha nem is az, hogy az ember rögtön megy orvoshoz vagy valahova, de akár nem véletlenül rakják ki például a kék vonalat, hogy akár csak az, hogy akkor csak beszélgessünk valaki olyannal, aki segítő szakember, és mondjuk el neki, hogy úgy érezzük, hogy egyedül vagyunk, vagy hogy mi a probléma, és még akkor is, hogyha neki ez nem feltétlenül rögtön a szakterülete, mert most egy telefonos segélyszolgálatnál nem fogják megoldani a problémánkat, de az az első lépés, hogy mertünk segítséget kérni, és az, hogy ott empátiát kaptunk vissza, és elfogadást, és az, hogy nem vagyunk egyedül, az már nagyon sokat számíthat. Tehát azt az első, nagyon nehéz, remegő léptekkel történő lépést, azt mindenképpen fontos megtenni.
2: Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
2: Micó Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: Egy óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Kizárólag a Nagykun polgári kör színeiben folytatom polgármesteri munkámat, jelentette be Szűcs Tamás, Kisújszállás polgármestere. Az országos víziring programsorozat május 2-án indul Sárospatakon. A Miskolci Egyetem Műszaki Föld és Környezettudományi Kara idén is megrendezte kaland túráját. Nyíregyházán idén is lesznek nyári napközis táborok. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. A Jász-Nagykun Szolnok vármegyei Kisújszálláson megtartották április 30-án a soron következő városi testületi ülést. Szűcs Tamás, a város polgármestere hangsúlyozta. Meg szeretném erősíteni, hogy a mandátumomat kitöltöm, és azon leszek, hogy Kisújszállást szolgáljam. Hozzátette, a nagy politikától 2,5 évtized után megcsömörlöttem. Immáron kizárólag a Nagykun polgári kör színeiben folytatom a munkát. Szűcs Tamást, a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei Kisújszállás polgármesterét hallják.
2: Ez az első testületi ülésünk az országgyűlési választások óta, amelyen egyértelmű, megkérdőjelezhetetlen eredmény született. Ilyenkor az ember számot vet az eltelt időszakról, ki milyen hosszúra tud visszatekinteni. Én 2002 óta vagyok a polgári oldal elkötelezett híve, amely, mint az már az említett választási eredményből is világosan kiolvasható, sajnos mára már igen távol áll attól, mint ami annak idején volt. Gondolok itt főleg a botrányokra és az úrizálásra. Én azt vallom, az az ember, akibe szorult egy kis tisztesség, az nem árulja el a saját politikai közösségét, nem indul más pártok színeiben, nem árulja el a barátait, nem igazol össze-vissza, mint ahogyan azt akár helyben is egyesek megtették, megteszik jó ideje, nem cserél érdekei és kénye kedve szerint köpenyt, ergo soha nem hagyja el a süllyedő hajót. De ez a hajó, ez úgy érzem, hogy most elsüllyedt. Számomra nem volt kérdés, hogy ezt a kampány időszakot végigcsinálom, és az sem, hogy az Orbán Viktor által képviselt politikai nézetekkel, főleg ami a világpolitikát illeti, most is csak nem teljes mértékben egyetértek, ám az elmúlt időszak történései kapcsán nekem és az én általam vezetett helyi városvezetői közösségnek is le kell vonnia a megfelelő következtetéseket a jövőre nézve. Ezzel nem várhatunk 3 évet, de nem is kell kapkodnunk. Ezért ezúton ismét meg szeretném erősíteni, hogy a mandátumomat, a mandátumunkat kitöltjük, és a csapatommal együtt, mindenben együttműködve a hamarosan felálló új kormány tisztviselőivel, valamint a helyi ellenzékiből, immáron hirtelen kormánypárti vállalat közössé tagjaival, azon leszek, hogy Kisújszállást szolgáljam a tőlem terhető legnagyobb tudással, alázattal, szorgalommal és szívvel. Ehhez azonban egyedül kevés leszek. Kellenek hozzá a mostani győztesek is, meg némi kölcsönös tisztelet, de semmiképpen sem olyan, mint ami a városunk nevét viselő Facebook csoportban zajlik, immáron évek óta. Minden idők leghúztustalanabb magyar választási kampányán vagyunk túl, melynek végén szerintem már minden jó érzésű magyar ember azt kívánta, hogy csak legyen már vége, mert ami itt hónapokon át történt, az nem volt normális. Ha ezen időszak alatt valakit én esetleg megsértettem, attól ezúton is szeretnék elnézést kérni. Nincsenek illúzióim, fordítva nem is várom el ezt. A bocsánat kéréseknél sokkal fontosabb számomra az a több száz üzenet, amit az elmúlt hetekben kaptam a kisújszállási lakosoktól, köztük rengeteg olyantól, akik a nagyvilágot és az ország helyzetét ugyan másképp látják, látták, másképp is szavaztak, mint én, de mint kiderült, a szűkebb környezetükkel, az itt általunk elvégzett bő másfél éves városvezetői munkával elégedettek. Az üzenet kivétel nélkül mindegyiktől egyértelmű volt, április 12-én nem rólunk, hanem az ország vezetéséről szavaztak. Ezúton is szeretném megköszönni ezeket a biztató, támogató gondolatokat. Már csak miattunk is kötelességünk folytatni. A többiekről, a frakciónk többi tagjáról én nem tudok és nem is akarok nyilatkozni, hiszen mint ez április 12-én is bebizonyosodott, demokrácia van, noha sokan mást kiáltottak, kiáltanak, reméljük az is marad. De ami engem illet, a nagy politikától, mint egy 2,5 évtized után megcsömörlötten, immáron kizárólag a Nagykun polgári kör színeiben folytatom. Szóval miattuk, no meg a rengeteg elért eredmény miatt is folytatni fogjuk. A szám szerint 18 folyamatban lévő saját pályázati vagy állami projekt miatt, amelyek összértéke megközelíti az 50 milliárd forintot. Ennyit arról, hogy mennyit tétlenkedtünk az elmúlt másfél esztendőben.
1: Szűcs Tamást, Kisújszállás polgármesterét hallották. Az országos víziring programsorozat idén Sárospatakon indul. Május 2-án a Bodrogon rajtol a szezon első állomása, a Bodrog óriás kígyója elnevezésű túra, közel 150 résztvevővel, ahol kezdők és tapasztalt evezősök egyaránt vízre szállhatnak, akár kajakkal, kenuval vagy sárkányhajóval. Györki Erika szervezőt hallják.
3: Ugye a víziring sorozatnak Sárospatak az első állomása. Ez egy megtiszteltetés mind a településünknek, mind a térségnek, hiszen az ország most ránk figyel, hogy mind az első alkalom, mind a Bodrog és az Aktív Bodrog Szövetség, hogy is startol, hogy debütál ezzel a programmal. Nagyon nagy a súly rajtunk ezért, viszont azt gondolom, hogy egy olyan csapatmunka van mögöttünk, amivel ezt meg fogjuk ugorni. Több nagy látogatottsággal bíró social media felületen, illetve államtitkársági oldalakon van hirdetve az esemény. Ezáltal gyakorlatilag meglepődöm, de Szegedtől, Pécstől, Zalaegerszegig mindenhonnan jönnek résztvevők, hiszen ők már a harmadik év eltelt, hogy figyelik a programokat, és hogy a Bodrogon is lehet már evezni ezt számukra. Ez egy üdvözlendő dolog. Így el is árultam már, hogy a csapatok java részét mostani számításom szerint olyan 60%-át megyén kívüli résztvevők fogják kitenni, ami nagyon jó alkalom arra, hogy a térségünk is bemutatkozzon, megismerjék Tokajhegyet, az Zemplint, és természetesen Sárospatakot közelebbről. Aki ellátogat a programra, az egy nagyon nagy csomagot visz aznap haza, emlékekből, érmekből, oklevelekből, stb. Fél 8-kor gyülekezünk, mindenki megkapja a nevezés során igényelt járművét, legyen ez sárkányhajó, kajak, kenu vagy éppen szab. Lesznek motorcsónakos kísérőink is természetesen, és 9 órakor egy hivatalos megnyitó ünnepé kezdődik, majd utána azonnal vízre szállunk. Ennek nagyon gyorsan meg kell történnie, hiszen 150 ember azért meglehetősen nagy létszám, és hogyha elhúzzuk, akkor ugye a program is elhúzódik. Ahogy vízre szállunk, ott lesz gyakorlatilag az a fajta show eleme az egész napnak, hogy egy óriás kígyó alakzatban fogunk rendeződni, és nyilván ez azt jelenti, hogy a legnagyobb járművek, a sárkányhajók előre rendeződnek, és a legvégén a szápok lesznek, köztük kajakok, kenuk, és így fogunk elindulni a Bodrog-Olaszi irányába. Körülbelül másfél órát töltünk el majd vizen, és ez azért is ideális időtartam, mert mind a kisgyerekek, akár az idősek, de még kutyusok is fognak jönni a programra, elárulom, akik kibírják ezt az időtartamot, ez pont ideális. Bodrog-Olasziban kikötünk, és ott pedig megint csak egy kis csomag várja őket, hiszen amellett, hogy kapnak egy zsíros kenyeret, házi zsírra természetesen kínáljuk majd a résztvevőknek, illetve frissítő italokat, lehetővé tesszük a középkori református templom megtekintését, illetve a tájházba is ellátogatunk, plusz még nézet is kóstolhatnak, hogy szemnek, szájnak gyönyörködtető legyen az a programrész.
1: Több mint 200 lelkes diák és 19 általános iskola részvételével zajlott le a Miskolci Egyetem Műszaki Föld és Környezettudományi Karának legutóbbi kalandtúrája. A rendezvény célja nem kevesebb volt, mint bebizonyítani. A földtudomány nem csak száraz tankönyvszagú elmélet, hanem izgalmas, kézzel fogható kaland. A versenyző csapatok egy interaktív akadálypályán bizonyíthatták rá termettségüket. A kampusz különböző pontjain felállított állomásokon a diákok betekintést nyertek a geológia, a bányászat és a környezetvédelem kulisszái mögé. A részletekről dr. Mádainé dr. Üveges Valériát, a földtudományi és anyagtudományi kalandtúra egyik szervezőjét hallják.
4: Ez már a negyedik éve, hogy megszervezzük ezt a földtudományi-anyagtudományi kalandtúrát. Az eredeti elgondolásunk az volt, hogy minden éven a Föld napjához, így tavasszal kapcsolódva szervezünk egy olyan rendezvényt, ami általános iskolásokat hív be az egyetemre, és számukra igyekszünk olyan érdekes kísérleteket, jelenségeket bemutatni játékos formában, amik segíthetik a természettudományos tantárgyaknak a megértését, meg nyilván nem titkolt szándékunk az is, hogy egy kicsit megszervezzük egyeztessük velük, hogy az érdekességeket megmutassuk itt a matematika, a fizika, a kémia világában, és ez volt az eredeti elgondolás, de olyan nagy sikernek örvendett ez az elképzelésünk, hogy gyakorlatilag első perctől kezdve ezt évente kétszer rendezzük, úgyhogy kerestünk az őszi időszakra is egy jeles napot, és van olyan, hogy Földünkért világnap októberben, úgyhogy gyakorlatilag áprilisban és októberben minden éven szervezzük ezt a rendezvényt, ahogy most is. Az idén 19 csapatunk van, ugye azt kell tudni, hogy itt legfeljebb 12 fős csapatokkal tudunk dolgozni, mert hogy az hatékony, hogy az adott standokon, állomásokon mindenki mindent is lásson, és ezeket a kis egyszerű feladatokat el tudja végezni. Úgyhogy én azt gondolom, most egyébként ez egy kiemelkedő szám. Egyszer sikerült ezt már meghaladni, akkor 22 csapatunk volt, úgyhogy ez volt eddig a teteje, és egyébként az a korlátunk is körülbelül, mert azért most is a kollégák készültek 23 darab asztallal, ami azt jelenti, hogy 23 különböző témakörben várjuk itt a diákokat, úgyhogy azért ez egy nagy összefogás a földtudományi és az anyagtudományi karoknak a együttes munkája kell ahhoz, hogy azért ezt itt prezentálni tudjuk itt pénteken. De ebben a helyzetben is igyekszünk a nyersanyagszektor, az ásványokról érdekességeket mutatni, ilyen párosítós játékkal, de kint van a földradarunk is, azt tudják a diákok tologatni, és akkor megnézik, hogy mi van a föld mélyén, mi van itt alattunk a díszaulában, de vannak a polimerekhez kapcsolódó érdekes kísérletek, a tipikus, ez a hungarocelt acetonban eltüntetjük gyakorlatilag, tehát nagyon sokféle dolog van, kőolajjal is foglalkozunk, az most egyébként egy érdekes terület, és fontosnak látjuk, hogy egyébként lássák a diákok, hogy azért mekkora nagy szükségünk van nekünk erre a nyersanyagforrásra, úgyhogy tényleg igyekszünk, de mondhatnám a talajélettel is foglalkozunk, a vízzel foglalkozunk, tehát nagyon sok olyan vonal van, anyagokkal foglalkozunk, vannak olyan ilyen alakemlékező anyagok, amiket meg tudunk nekik ilyenkor mutatni. És itt van a búvár robotunk is, a Unexmin robotunk is itt van, ezt nem mindig szoktuk erre a rendezvényre kiállítani, de már biztosan látták sokan más rendezvényen. Ez egy nagy büszkeség számunkra, ez egy nemzetközi projekt keretében történt ennek a kifejlesztése, ugye azzal a céllal, hogy a felhagyott bányákba tudjuk ezt a robotot, ami vízzel el van árasztva, abba tudjuk beengedni, és ott mindenféle információt, ásványtani információkat is tud nekünk szolgáltatni, ami gyakorlatilag el tudjuk dönteni azt, hogy érdemes-e akár újra nyitni a bányát, vagy milyen viszonyok vannak lent, és most ezzel a robottal is itt meg tudtunk jelenni, illetőleg a Bükki Nemzeti Park igazgatóságnak is van egy standja, ez is egy új program, ugye van egy együttműködés, egy viszonylag friss együttműködés az egyetem és az igazgatóság között, úgyhogy ők is a Szeletta vonalról készültek egy ilyen kis érdekességgel, úgyhogy ez is egy büszkeség számunkra, hogy most így színesíteni tudtuk a palettát. Azért kalantúrának hívjuk, mert hogy minden csoport kapott egy ilyen pecsétgyűjtő lapot, amin van 12 pecsétnek hely, de azért el szoktuk mondani a diákoknak, hogy szabad több asztalt is meglátogatni, mint 12-t, de ha már 12 pecsétet összegyűjtöttek a diákok, akkor a rendezvény vége felé egy online kvízben megmérettetnek, ugyanis olyan kérdéseket találtunk ki ebben a kvízben, amikre az asztaloknál a diákok megkapják a nap folyamán a választ. Szóval minél több asztalt látogatnak meg, annál nagyobb esélye annak, hogy ők gyorsan és jól fognak tudni a kvízen válaszolni, és hát ilyen nagyon kis apró ajándékcsomaggal az első három csapatot tudjuk jutalmazni. Tehát ennyi a benne, egy kicsit a verseny, egy kicsit a kaland, de én azt gondolom, hogy a nap azért ér sokat, mert hogy nagyon sokféle területet tudunk nekik megmutatni a játékosabb formában.
1: Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzata 2026-ban is lehetőséget biztosít arra, hogy minden nyíregyházi lakóhelyen rendelkező általános iskolás gyermek tartalmasan és biztonságosan tölthesse el a nyári szünetet. Az önkormányzat által szervezett nyári napközés táborokba idén mintegy 1600 gyermeket várnak, a Szigligeti gyermeküdülőbe pedig 900-at. 2021-től a nyári napközés táborok, valamint a Szigligeti gyermektábor szervezését a Nyír VV Nonprofit Kft. Látja el. Jászai Menyhért alpolgármester elmondta, a táborok a korábbi évekhez hasonlóan zajlanak majd.
5: Vannak a jól bejáratott napközis táboraink, 8 turnusban, 5 helyszínen, június 22-én kezdődik, és augusztus 14-ig tart, ez a 8 turnus, és 5 lehetőség közül választhatnak a szülők, van a digitális tábor, amit nagyon szeretnek, a digitális tudásközpontban, van a sport és úszótábor az Arany János gimnáziumban, a klasszikus Kisvakond, a Múzeumfalu és a Futurobi. Tehát, hogyha ezt a 8 turnus és a kapacitásokat összeveszem, akkor több mint 1600 gyermek tud Nyíregyházán ingyenesen nyári táborban részt venni. Ez azt jelenti, hogy maga a táborért díjat nem kell fizetni, viszont 12 000 forint étkezési költségtét is kell fizetni, aki részt kíván venni a táborban. Akinek viszont évközben van kedvezménye, hogy egyáltalán nem fizet étkezésért, vagy csak 50%-os díjat fizet, a kedvezményt viszi a nyári táborra magával tovább, tehát ezzel nincsen probléma. Ha az a helyzet áll fent, hogy valaki több turnusba szeretne részt venni, vagy egy több táborba szeretne részt venni, akkor 40 000 forint önköltségért, amely viszont már az étkezés is tartalmazza, újabb turnusokra jelentkezhet.
1: Jászai Menyhért a Szigligeti gyermektáborral kapcsolatban elárulta. 2026-ban közel 900 nyíregyházi székhelyű alapfokú iskolában tanuló gyermek táborozhat 10 turnusban a gyermeküdülőben. Az első turnus 2026. június 21-én kezdődik, az utolsó pedig 2026. augusztus 28-án ér véget.
5: Itt a tábor önköltséges, 50 000 forint az egyheti táborozásnak a díja, és bevezettük az idei esztendőbe, illetve felemeltük a támogatási mértéket 10-ről 15 000 forintra azoknak, akik rendszeres gyermeküdülési kedvezményben részesülnek, rászoruló gyerekek, nekik csak 35 000 forintot kell fizetni, vagy pedig fogyatékkal élő gyermekek, vagy pedig három vagy több gyermekesek számára. Tehát az alapdíjból részükre még települési támogatásként 15 000 forint kedvezmény lejön. Hát mondhatom azt, hogy nagyon-nagyon észre a Szigligeti tábor, és mindig örömmel hallgatjuk a beszámolókat, amiket a turnusok megtesznek.
1: Regionális híreink végén az időjárásról. Szombaton a nappali gomoly felhőképződés mellett többnyire napos idő valószínű, csapadék nélkül. Az északkeleti szél a keleti ország részben megélénkül. Szombaton 19 és 24 fok várható. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. május 1-én.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádió.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Kedves hallgatóink, a Szent István Rádió egyházi hírei következnek. Köszöntőnöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. 14. Leó pápa megáldotta a Ferenc pápáról elnevezett római szívcentrum alapkövét. A római Gemelli klinikán 3 éven belül alakítják ki azt a szívgyógyászati központot, amely Ferenc pápa nevét viseli. 14. Leó pápa a Vatikánban megáldotta a központ alapkövét, majd a kórházat működtető Szent Szív Katolikus Egyetem és a Gemelli Klinika Alapítvány képviselőihez intézett beszédet, melyben a szív jelentéséről elmélkedett. Leó pápa a névválasztás kapcsán kiemelte: profétai választás volt, és most is az, ha arra gondolunk, hogy Ferenc pápa utolsó enciklikáját, a Dilexit Nost, mely egyfajta végrendeletnek tekinthető, Jézus Krisztus szíve emberi és isteni szeretetének szentelte. Az első részben a dokumentum a keresztény antropológia szerint a szívet, mint az emberi személy központját és foglalatát definiálja. Az embernek ez a belső magja, legbelső középpontja nem pusztán a lélek középpontja, hanem az egész emberi, a maga egyedi, testi-lelki identitásában. Idézett Leó pápa, Ferenc pápa enciklikájából. Majd folytatta: minden a szívben rendeződik egységbe, mely a szeretet székhelye lehet, annak minden szellemi, lelki és testi összetevőjével együtt. Végeredményben, ha a szívben a szeretet uralkodik, az ember teljesen és ragyogóan eléri identitását, mert minden ember mindenek előtt a szeretetre teremtetett, legbensőbb rostjaiban arra teremtetett, hogy szeressen és szeressék. Idézte Leó pápa elődjének gondolatait. A fogvatartottak telitorokból énekeltek háladalt Istennek, mondta 14. Leó pápa szerdán az április 13. és 23. közötti afrikai apostoli útja kapcsán. Kiemelte: nem felejthetem el, ami a batai börtönben történt az egyenlítői Gíneában. A fogvatartottak telitorokból énekeltek háladalt Istennek és a pápának, és kérték, hogy imádkozzunk bűneikért és szabadságukért. Soha nem láttam ehhez hasonlót, majd velem együtt imádkozták a mi atyánkot szakadó esőben. Igazi jele Isten országának, fogalmazott Leó pápa. Április 29-én az általános kihallgatást a Szent Péter téren tartották, ahol a Szent Atya az Olaszországból és a világ más tájairól érkezett hívőkkel és zarándok csoportokkal találkozott. Ennek keretében most nem katekézis tartott, hanem visszatekintett az Algériában, Kamerunban, Angolában és az egyenlítői Gíneában tett apostoli útjára. 14. Leó pápa telefonon egyeztetett António Costával, az Európai Tanács elnökével, adta hírül a Szentszéki Sajtóközpont. A szívélyes hangvételű beszélgetés során megvitatták a közel-keleti helyzetet, különös tekintettel a palesztin államra, Cisjordániára, valamint a Dél-Libanonban élő keresztények helyzetére. A beszélgetés során a Szent Atya megosztotta gondolatait a nemrégiben tett afrikai apostoli látogatásáról, hangsúlyozva a vallásközi párbeszéd, a béke előmozdítása, valamint a kontinens leghátrányosabb helyzetű közösségeinek nyújtott támogatás fontosságát. Zárult a vatikáni sajtószolgálat közleménye. Egerbe érkezett Troncatti Szent Mária misszionárius erekéje. Különleges lelki eseményre várták és várják a híveket a Segítő Szűz Mária leányai intézményének tagjai. a 2025. október 19-én szentté avatott szalézi misszionárius nővér életpéldája ma is sokakat bátorít a hitre, szolgálatra és a gondviselésbe vetett bizalomra. Az erekje érkezése nem csupán a szalézi család eseménye, hanem mély lelki találkozás bármely embernek. Május 2-án, szombaton az erekje a Don Bosco nővérek kápolnájában szabadon lesz látogatható. Szeretettel várják az érdeklődőket a Don Bosco nővérek Magyarországon szolgáló szerzetesei. Az Egri Hittudományi Főiskola a 2026-27-es tanévben katekéta lelkipásztori munkatárs alapszakon 3 év, és hittanári szakon 4+1 éves képzésben levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az Egri Hittudományi Főiskola saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján a www.eghf.hu-n olvasható. Autóbuszos zarándoklatot szerveznek Csíksomlyóba május 22-e és 25-e között 22 fős kisbusszal. Az utazás önköltsége kb. 50 ezer forint per fő, és a falusi vendéglátás 40 euró fő per nap. 4 nap, 3 éjszaka. Összesen 120 euró fő per nap lesz. Érdeklődni és jelentkezni a zarándoklat 2024@gmail.com e-mail címmel lehet. A zarándoklat lelkivezetője Kakuk Ferenc plébános. Az Egerszalóki ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot július 16-a és 19-e között rendezik meg. A motto a naphimnuszból: dicsérjétek az Urat és áldjátok. Az online regisztráció április 27-én elkezdődött. Akik így jelentkeznek az eseményre, egy szalókos pólót kapnak ajándékba. Az életszent, Szent Gianna Beretta Molla, vagyis Szent Janka, feleség, édesanyja, orvos, az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentjének életét bemutató kiállítás érkezett az Egri Bazilikába, mely augusztus 30-áig látogatható a Bazilika Jézus Szíve kápolnájában. A kiállításhoz programok is kötődnek. Május 7-én 18 óra 30 perckor felolvasó estre várják a híveket Szent Gianna Beretta Molla és Pietro Molla Szerelmes Levelek című könyvéből. Közreműködik Simorjai Emese színművész. A helyszín a Szent Orsolya Bencés Iskola Központ kollégiuma lesz. A könyv megvásárolható a Bazilika Látogató Központban. Az életszent Szent Gianna Beretta Molla, vagyis Szent Janka életéről szóló kiállításról Lukács Krisztinát, a Szent Janka imakör vezetőjét kérdezzük.
2: Itt a kiállító térben beszélgetünk a Jézus Szíve kápolnában. Első pillantásra, ha ránézek a kiállításra, molinókat látok. Ez egy vándorkiállítás. Mikor és miért indítottátok el ezt a vándorkiállítást?
3: A kiállítás mögött több éves kutató munka van, és lelki élet is, mondhatom. Többünknek, a Szent Janka imakör tagjai közül, többünknek személyes érintettsége és személyes kapcsolata fűződik Szent Jankához. Ezért nagyon sokszor tapasztaltuk az ő közbenjárását ima meghallgatások kapcsán, és szerettük volna ezt közkincsé tenni, tehát az ő életszentségét szerettük volna megmutatni másoknak, és az a vágyunk született meg, hogy Magyarországon is ismerté váljon az ő életszentsége, az ő személyisége.
2: Hogyan képzeljék el a rádióhallgatók?
3: Tulajdonképpen ezt kiállításnak nevezzük, de ez egy érdekes műfaj, mert valóban molinókat látunk. A szövegekkel, az életéből vett történetekkel, imákkal, illetve fényképekkel, de a molinók mellett posztamenseken találhatók csendéletek is. Ezért valójában azt szoktam mondani, hogy ez egy picit több, mint kiállítás, elmélkedésre, imádságra, gondolkodásra is késztet. Végül is ez egyfajta, akár sétánynak is nevezhetjük, körbe lehet járni, meg lehet állni egy-egy molinól áll. Azt fontosnak tartom elmondani, hogy mivel mi Szent Janka családjával kapcsolatban vagyunk, ezért az ő lányától és hát a rokonaitól kaptunk fotókat, nagyon jó minőségben, jó felbontású képeket, amelyekkel díszítettük a molinókat. Úgyhogy itt eredeti fényképek vannak Szent Jankáról. Az installációk, a csendéletek pedig korabeli tárgyakat tartalmaznak, és ezek is segítik egy picit az ő életében való elmélyedését.
1: A kiállítás apropójáról Bíró Péterné Illésvirágot, a Szent Orsolya Bencés Iskola Központ kollégium vezetőjét kérdezzük.
4: A Szent Orsolya kollégium miért hívta meg az életszent Szent Jankáról szóló kiállítást Egerbe?
5: Nem is tudom, hogy jól fog-e hangzani, de igazából véletlenül. Mert hogy a kollégiumban, munkban évek óta van egy női példaképek program, és idén ennek a keretében édesanyák életét dolgozták fel, a lányok szent életű édesanyák életét. És az egyik ilyen édesanya, akit a lányok választottak, a Gianna Beretta Molla, vagy hát most már magyarul Szent Janka élete volt, úgyhogy a lányok készítettek róla egy posztert, egy PPT-t, amit egy estéma keretében bemutattak, és így került a kollégiumunk kapcsolatba Szent Jankával. És Beszedes Erzsébet tanárnőnk pedig, amíg segítette a lányok munkáját, ő is utána nézett Szent Janka életének, és rátalált a Szent Janka imakörre, és a honlapon látta, hogy van egy ilyen Szent Jankás kiállításuk. És innen jött az ötlet, hogy hát akkor milyen jó lenne nálunk is egy ilyen Szent Janka kiállítás, vegyük fel velük a kapcsolatot. És így jött az ötlet, hogy akkor egy Szent Janka kiállítást kellene hozni. Eredetileg mi a kollégiumban gondoltuk, de hát aztán kiderült, hogy azért ez egy nagyobb szabású kiállítás, és hogy úgy lenne igazából illő és üdvös, méltó és üdvösséges, hogyha ettől egy szebb teret találnánk neki, és így került a bazilikába Szent Janka. Csizmadia István plébános atyával felvettem a kapcsolatot, és ő segített, és örömmel fogadta ezt a kiállítást a bazilikába, a Jézus Szíve kápolnába.
4: A lányok hogy vélekednek Szent Jankáról? Milyen visszajelzéseket kaptál tőlük, amikor mondjuk ők is megismerték az ő életét?
5: Én azt gondolom, hogy Szent Janka éppen egy olyan szent, aki közel kerülhet a fiatal lányok szívéhez is, hiszen nem egy középkória, vagy akár a legendák homályába tűnő szent, hanem nagyon modern. Azt gondolom, hogy ő már a modern nőnek a képe valahol, hiszen igazából az ő életében pontosan azok a dilemmák jelennek meg, amikkel majd lassan ők is fognak a saját életükbe találkozni, a hivatás, az anyaság, férjhez menetel, a Szent Janka igazából nem olyan fiatalon ment már férjhez, úgyhogy nagyon is megtalálhatják azokat a pontokat, ahol az ő kis életükbe tudnak azonosulni a Szent Janka életével. És hát mi is biztatjuk őket a Szent Janka példájának a nyomán, hogy ahogy a Szent Janka is tudatosan készült a házasságra, az anyasságra, hogy ez az út előttük is nyitva áll, hogy imádkozzanak a jövendőbeliekért, hogy készüljenek arra, hogy édesanyák legyenek, hogy egyszer méltó párja legyenek a férjüknek, az életük társának.
1: Szent Peregrin a daganatos betegek védőszentjének ünnepnapja alkalmából gyógyító imaest lesz a Füzérradványi Római Katolikus templomban 2026. május 4-én hétfőn. 15 óra 30 perckor rózsafüzért imádkoznak, amely alatt gyóntatás lesz. 16 órától dicsőítés lesz, 16 óra 45 perckor kezdődik a szentségimádás, majd 18 órától szentmise lesz a betegekért. Ennek főcelebránsa Szabó József, Miskolc diósgyőri plébános atya. Egyéni áldás lesz Szent Peregrin erekéjével. A betegek szentségét is kiszolgáltatják, mely kegyelmi állapotban vehető fel Szent Gyónás és Szent Áldozás elvégzése után. A hegyközi karizmatikus megújulás kéri a résztvevőket, hogy készüljenek együtt ima kilenceddel és böjtel a Szent Peregrin imaestre. Sajó Pál falán a Szentlélek lelki gyakorlatos házban május 8-a és 10-e között lelki gyakorlat lesz, melyet Kónya Ákos vezet. Részvételi információk a 30-as mobil 561 43 69-es számon kérhető. A csend ima közösség lelki gyakorlatát tehát Kónya Ákos református lelkész vezeti. Májusi búcsú lesz Péliföld Szentkereszten május 9-e és 10-e között. Május 9-én szombaton a Szalézi család napja lesz. 10 óra 30 perckor szentmisét mutat be Vitális Gábor tartományfőnök. Május 10-én vasárnap 11 órakor lesz az ünnepi szentmise, melyet Ternyák Csaba egri érsek mutat be. Újra megtelik élettel a Dunakanyar. Május 16-án szombaton rendezik meg a tavaszi nagymarosi ifjúsági találkozót. Az idei esemény mottója a Szentírásból vett idézet, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. A szervezők reggel 9 órától várják a fiatalokat a nagymarosi plébánia kertbe és a Dunaparti szabadtéri helyszínekre. A nap fő előadója Fábri Kornél püspök lesz, a zenei szolgálatot pedig az Emmanuel közösség látja el. A programban a közös dicsőítés és tanítás mellett kis csoportos beszélgetések, szentségimádás és ünnepi szentmise is szerepel. Ezzel párhuzamosan a gyermekeket is várják. A gyermekmaros altáborai már 8:30-tól fogadják a legkisebbeket korosztályos programokkal. További részletek a nagymaros.katolikus.hu oldalon, vagy a találkozó hivatalos közösségi eseményénél olvashatók. Időpont tehát 2026. május 16-a szombat. A kapuk 8 óra 30-kor nyílnak, a hivatalos program 9 órakor indul. Helyszín Nagymaros, Plébánia kert és a környéke. Téma az apostolok cselekedeteiből, benne vagy? Pünkösdi dicsőítő alkalom lesz Egerben a Ciszterci templomban 2026. május 23-án szombaton 15 órától. A program Szentmise, Szentlélek hívás dicsőítő szentségimádás közbenjárással. Mindenkit szeretettel vár az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Kazincbarcikán gyógyító lelki gyakorlatot tart Margarita nővér és Huber atya május 26-a és 30-a között a Don Bosco sportközpontban. A részvétel regisztrációhoz kötött. A részvételi díj 15 000 forint. A római katolikus szalézi plébánián Kazincbarcikán lehet regisztrálni és érdeklődni. A Bélapátfalvi apátsági templomot május 30-án, szombaton 10:30 órakor kezdődő szentmise keretében áldja meg Ternyák Csaba egri érsek. Kedves hallgatóink! Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották. Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt. Alleluja!

0: Régió sportja.
1: Vidám hangulat, közös tekerés és látványos programok várják a résztvevőket május 23-án Nyíregyházán a Bringa pikniken. Az Erős Emberek nemzetközi versenyének egyik állomását Ózdon rendezték a napokban. 21. századi modern sporteszközökkel felszerelt fitnessteremmel gazdagodott a Nyíregyházi Egyetem. A belgiumi Pelt adott otthont a 12. Open Belgium első karate globál nemzetközi megmérettetésnek. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Vidám hangulat, közös tekerés és látványos programok várják a résztvevőket május 23-án Nyíregyházán a Bringa pikniken. A térség legnagyobb

0: Kerékpáros túrája idén 9. alkalommal indul el Nyíregyházáról Tokajba, ahol a sport és az egészség megőrzés mellett ezúttal cirkuszi hangulat színesíti majd a programot. A bringa piknik már a igazi hagyománnyá vált a keleti régióban. Az első közös túrát 2018-ban rendezték meg közel 1000 résztvevővel, azóta pedig minden évben egyre többen vágnak neki, amint egy 35 kilométeres távnak. A résztvevők nem csak Szabolcs-Szatmár Beregvár megyéből érkeznek, sok bringás jön Budapestről, sőt a korábbi években Svájcból és Japánból is csatlakoztak a túrához. Az erős emberek nemzetközi versenyének egyik állomását Ózdon rendezték a napokban. Az eseményen részt vett Janicsák Dávid polgármester is, aki örömmel fogadta a rendezvényt, és a lebonyolításhoz díjmentesen ajánlotta fel a csarnokot.
1: Mindig nagy érdeklődve néztem, hogy ezeket a hatalmas súlyokat hogy tudják megmozdítani, felrakták ugye több emelet magasra ezeket a golyókat, és arra is emlékszem tisztán, amikor Fekete László már olyan korba került, hogy az édesapja bemutatta a közönségnek. Magas, vékony, szikár gyerek volt, és rajta voltam a legjobban megdöbbenve, hogy ilyen testalkattal hogy lehet benne annyi erő, hogy ugyanazt csinálja, mint ezek a nagy darab srácok. Megmondom őszintén, egy kis biztatást is adott számomra, hiszen mindig nagyon vékony srác voltam, és jó volt ilyen példát látni magam előtt, hogy úgy is lehet erősnek lenni.
0: A megmérettetés ifjabb Fekete László nevéhez fűződik, aki versenyzői pályafutása mellett a sportág népszerűsítésével és tehetségek menedzselésével foglalkozik. Aktívan közreműködik a sportág hazai és nemzetközi szinten tartásában. A 9-szeres Natur erős ember világbajnok elmondása szerint az esemény célja, hogy a nézők olyan fiatalokat lássanak, akik doping nélkül tisztán érnek el szép eredményeket ebben a sportágban.
2: Jöttek magyarok, az egyértelmű az adott, akkor vannak szlovének, vannak szlovákok, meg jöttek ugye Prágából, Csehországból olyan sportolók, akik méltón tudják megmutatni itt a mai napon Ózdon az emberi natur fizikai erőt. Öt gyakorlatban fogják magukat megmérettetni. Már megszokott kőgolyókat fal fogunk kezdeni, itt 3 darab golyót kell átrakni az állványon, illetve kamiont fognak húzni, különböző tárgyakat kell majd futni, vagy elszaladni vele, amit majd mindig mondani fogunk, hogy mikor, mi, meg mennyi, meg hány kiló. Ablakot fognak oldalra tartani, illetve fejfölé nyomó számok, meg gyakorlatok vannak. Ez egy nemzetközi rendezvény, nyilvánvaló nem egy VB, nem egy Európa kupa.
0: A sportolók genetikája sokat számít, azonban kitartással, gyakorlással és edzéssel is hozzá kell járulni. Lovadi Tamás hosszú évek óta edz, 2024. decemberében nevezett be első amatőr megmérettetésére. Célja a rutin szerzése és a technikai fejlődés. Elmondása szerint sokat kell gyakorolni azt, hogy a tárgyakat hogyan kell szakszerűen megfogni, hogy minél könnyebb legyen emelni és tartani őket.
3: A nagy erő a legfontosabb mindenek felől, tehát erősnek kell lenni mindenképpen. Ugyanakkor technikailag is fel kell készülni, illetve hát, hogyha egy versenyzői szinten akar teljesíteni az ember, akkor úgymond azért fel kell, hogy állítson magába egy versenystratégiát is, mert ugye mindenki ismeri a saját erősségeit vagy gyengeségeit, és hogyha mondjuk az egyik másik versenyszámba gyengébben tud teljesíteni, akkor lehet, hogy nem érdemes ott a maximum erejét kiadni azért, hogy utána egy következő versenyszámba, amiben jó lehetne, de már nem maradt rá ereje, és akkor abban is rossz lesz.
0: 21. századi modern sporteszközökkel felszerelt fitness teremmel gazdagodott a Nyíregyházi Egyetem. Vajda Ildikó oktatási elnök helyettest a Nyíregyházi Egyetem testnevelési és sporttudományi intézetének igazgatóját hallják.
4: A Nyíregyházi Egyetem a megújult felsőoktatási intézmények között az egyik legdinamikusabban fejlődő vidéki felsőoktatási tudáscentrum, amelynek az egyik legfontosabb kiemelt stratégiai célja, hogy a hazai és a nemzetközi láthatóságot erősítse, ezzel együtt természetesen a magyar és a külföldi hallgatók számának növelése az a kiemelt célunk. Ennek érdekében az egyetem nagyon sok olyan erőfeszítést tesz, mint többek között az infrastruktúra fejlesztés. Ennek keretében valósult meg a fitnessterem átadása, illetve a fitnessterem komplex fejlesztése.
0: Az intézmény sport infrastruktúra fejlesztésének célja, hogy segítse a gyakorlatorientált képzést, továbbá az egyetemi polgárok végzettség megőrzését is szolgálja az új terem. Az egyetem sport létesítményei az elmúlt időszakban több fejlesztésen is átestek, felújították az atlétikai csarnokot, majd szabadtéri kondiparkot is kialakítottak a hallgatók és oktatók számára. Futópadokkal, elliptikus trénerekkel, TRX szalagokkal és különböző erősítő gépekkel, modern sporteszközökkel szerelték fel a Nyíregyházi Egyetem új fitness termét. A felsőoktatási intézmény beruházása egy átgondolt, jövőben mutató sportfejlesztési koncepció olyan fontos állomása. A beruházás két ütemben zajlott, a fitnessterem első részét még 2023-ban adták át, akkor 45 erősítő, minden izmot megmozgató gépet és eszközt üzemeltek be az intézmény D-épületének földszintjén. Ez a meglévő infrastruktúra bővült most egy újabb fitnessteremmel. Az új fitnessterem egyben egy új közösségi tér is az egyetemen, mondta köszöntőjében dr. Kovács Zoltán, elnöki feladatok ellátásával megbízott elnökhelyettes, majd hozzátette, az intézményben a 2021-es modellváltás óta rengeteg pozitív változás történt, többek között jelentősen nőtt a hallgatói létszám, és a kutatói tevékenység is sokat fejlődött. Az új fitnessterem, illetve a további sportlétesítmények nem csak a gyakorlatorientált képzést segítik elő, hanem az egészségmegőrzést is szolgálják, így minden hallgató, oktató és intézményi dolgozó használhatja a nyitvatartási időn belül. Az egyetem nagy múlttal több mint 50 éves hagyománya rendelkezik a pedagógus képzés területén, ebbe beletartozik a testnevelő tanárképzés is. Az egyetem sportlétesítményei az elmúlt időszakban több fejlesztésen is átestek. A rendezvényen részt vett Pósáni Rácz Anna Mária, felsőoktatásért és felnőtt képzésért felelős helyettes államtitkár is.
5: Az elmúlt években tudatos, lépésről lépésre megvalósuló fejlesztési folyamat indult el az egyetemen. 2022-ben többek között megépült a kültéri kondipark, 23-ban egy professzionális fitnessteremmel bővült a sportkomplexum, 25-ben megtörtént a sportcsarnokok parkettájának felújítása, a tornacsarnok szertorna eszközeinek cseréje. Ez a most átadásra kerülő fitnesstermi rész korszerű, 21. századi környezetet biztosít a gyakorlatorientált képzésekhez. A közel 82 millió forintos sporteszköz beszerzés révén többek között professzionális kardiógépek, funkcionális edzőfelszerelések, valamint speciális diagnosztikai és rehabilitációs berendezések állnak a hallgatók rendelkezésére.
0: A belgiumi Pelt adott otthont a 12. Open Belgium első karate globál nemzetközi megmérettetésnek, ahol kiváló eredményt ért el Dobos Réka. A magyar parasportoló katában aranyérmet, míg kümitében ezüstérmet szerzett. Dobos Réka szerint a siker mögött rengeteg munka, kitartás és alázat áll, de úgy véli, mindig van hová fejlődni. A részletekről a díjazottat Fekete Gábor kérdezte.
6: Hát egy versenyfelkészülés sosem zökkenőmentes. Nyilván a egész versenyen kapcsolatban ugye vegyes érzelmeim vannak, meg a felkészülés során, de nyilván igyekszek mindig a 110%-ot kihozni magamból, mert én sosem elégszek meg kevesebben. Hát a versenyfelkészülés számomra ugye az utóbbi 3 hét verseny előtt sajnos edző nélkül kellett töltenem, mert elfoglaltsága volt, de ki lett adva, hogy mit kell itthon elvégeznem, és én azt megcsináltam cukranyszor, mellette ugye én járok gyógytornára is, illetve én is edzek itthon, ugye mind karatét, mind erőléti edzést, úgyhogy elég összetette általában az edzések. Viszont ami megnehezítette a felkészülésemet, hogy ugye most irattam fel az új aktív kerekesszékemet, mert ezt 6 év után irathatunk ugye újat, és én bíztam benne, hogy abba tudok kimenni versenyezni. Viszont kipróbálás alatt, meg ahogy ugye próbáltam nyilván betörni, meg megszokni, kiderült, hogy csapágyas, így vissza kell vinnem szervizbe, úgyhogy a régi székemmel kellett versenyeznem, ami persze már elég öreg és recseg ropog, úgyhogy imádkoztam, hogy kibírja a repülőutat, mert sokszor dobálják sajnos a széket, mikor berakják ugye a reptérbe, és biztam benne, hogy épségbe kiér a székem, ugye a lábaim mondhatni kiútnak Belgiumba, illetve ugye a versenyfelkészüléshez még hozzátartozik, vagy inkább a kimenetelhez. Ugye, hogy nekem van egy autoimmun betegségem, ami a sztémia gravis, az ugye az izmaimat gyengíti, ugye mi így egy nappal hamarabb megyünk ki külföldre mindig a verseny van. Mert a többiek úgy érkeztek, hogy pénteken, és ugye szombaton volt a verseny, mi meg már ugye csütörtökön kiutaztunk, hogy az izmaim tudjanak ugye regenerálódni, illetve ugye tudjak teljesíteni következő nap.
7: Mesélj már erről az arany és ezüstéremről.
6: Hát ugye Kata és Kümit a számban indultam, ugye tudni kell, hogy a Kata ugye a forma gyakorlat, ugye én egyedül vagyok bent a küzdőtéren. Most az én kategóriámban jelenleg 5-en voltak, Az aranyé viszont a belgiumi ellenfelemmel mentem Belgiumba, nyilván ezért egyszer nehezebb is volt. Izgultam nagyon, hogy meg lesz az aranyérem, hisz nagyon oda tettem magam, verseny előtt mindig felrakom a fülesem és elmélyülök. Így a saját gondolataimból, hogy el tudjak szellemülni a Katár, amikor majd kezdődik a számom. És hát nem nagyon mertem kinézni a bírókra, amikor ugye pontoztak engem, mert ugye még azt is nézik a végén, ugye, hogy mennyire vagyunk határozottak és vagyunk még benne ott a gyakorlatban, úgyhogy és végén meglepő módon sikerült elsőnek lennem. Reméltem, hogy első leszek, de nagyon-nagyon sok munka volt benne, és nem volt egy egyszerű ellenfelem.
0: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Két óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Jogerőssé vált az április 12-i országgyűlési választás eredménye, miután a kúria a választás országos listás eredményét megállapító határozat ellen benyújtott két jogorvoslati kérelmet elutasított.